0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kispesten található Becker letelep 1908 és 1930 között épült, dr. Vekerle Sándor miniszterelnök javaslatára, aki a városszerte állandósult lakhatási problémára szeretett volna megoldást találni. A telep 1,7 négyzetkilométeres területével a legnagyobb európai kertváros, amit a meghitt utcák, a népi szecessziós házak, a mértani alapú település szerkezet és a rengeteg zöld tesz igazán különlegessé. 50 ezer fát ültettek el, melyből 16 ezer gyümölcsfa volt. A Vekerle megvalósítására pályázatot írtak ki, ami szakított az addigi függő folyosós megoldással, és falusias-kisvárosias övezet kialakítását javasolta. A pályázatot Hausmann Alajos felügyelte, míg a telep építkezését Kós Károly, aki a négyzet alakú terület mértani középpontjában álló főteret is tervezte. A Vekerle telep mindennapi életét és hangulatát leginkább meghatározó tulajdonsága az eltelt közel 100 év során nem változott. Megőrizte kisvárosias, falusias jellegét, és egy valódi mesesziggetté vált Budapesten belül.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres egyiptomi múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nemrég felújított Karmelita Kolostor, azaz a miniszterelnökség homlokzatán emléktábla hirdeti, hogy Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én koncertet adott az épület helyén álló Budai Teátrumban. Ludwig van Beethoven 1800 és 1808 között több alkalommal járt Martonvásáron a Brunswick család vendégeként. De ez volt a legendás zeneszerző egyetlen ismert budai fellépése. A látogatás emlékét utcanév is őrzi a 12. kerületben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam- és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reformtörekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a Tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló Tartálypark befogadó képessége meghaladja 385 ezer köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám érte el Olaszországot, a következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé, az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emilia-Románában lesz érezhető. A tetőzés vasárnap várható. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A Bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti ezüst szeg ma már alumíniumból van. Ez az utolsó szög az 1896-ban megnyitott Szabadsághíd, vagyis a korábbi Ferenc József híd szerkezetében. Az eredeti ezüst szöget maga Ferenc József ütötte be, vagyis ő indította el a gépet, amely az FJ monogrammal ellátott alkatrészt a helyére illesztette. Az eredeti ezüst szöget az első világháborúban ellopták. A mai alumínium verziót már üvegbúra védi. A híd pesti oldalán, a déli részen található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Doktor Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A keleti pályaudvart 1881-1884 között a Magyar Királyi Államvasutak építtette eklektikus stílusban. Eredeti neve központi pályaudvar volt, és építésekor az egyik legkorszerűbbnek számított Európában. Az épület építésze Roklitz Gyula, a csarnok acélszerkezetének tervezője Feketeházi János volt. A 43 méter magas homlokzatának tetején egy allegórikus szoborcsoport található. A főhomlokzat kapuzata mellett James Wattnak, a gőzgép feltalálójának, és George Stevensonnak, a rakett gőzmozdony tervezőjének a szobra látható. A főhomlokzat óra alatti részén az oszlopok tetejéről az 1930-as években eltűnt négy szobrot 2003-ban pótolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti hidat 1913-ban adták át másodszor a forgalomnak, de a II. Világháború alatt az átkelő két légi támadásban is megsérült kismértékben. Ugyan mind a két alkalommal sikerült kijavítani, a híd mégis elpusztult. A visszavonuló német csapatok 1944. december 31-én felrobbantották. Mivel a robbanó tölteteket a hídnyílások közepére helyezték, a teljes szerkezet a Dunába zuhant. A szovjet hadsereg szükséghidat épített a roncsok mellett. Ezt azonban az árvizek és a jégzajlások is veszélyeztették, ezért a végleges híd felépítése előtt egy félállandó jellegű hidat hoztak létre. Az úgynevezett K-rendszerű rácsos szerkezet nagy része rendelkezésre állt az ország különböző részein. A híd szerkezet szerelése összesen 76 napot vett igénybe, így Budapest már 1946. október 31-én visszakapta legfontosabb vasúti hídját. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam- és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reformtörekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a Tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló Tartálypark befogadó képessége meghaladja 385 ezer köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám érte el Olaszországot, a következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emília-Románában lesz érezhető. A tetőzés vasárnap várható. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Puskás Tivadar bűvös hírközlőszerszáma a telefonhírmondó. Az első beszélő újság 1893. február 15-én szólalt meg először. A közvetítés színhelye a Magyar utca 6-os számú ház néhány szobája volt. Mivel önálló vezetékhálózata akkor még nem volt, így adásait csak a telefonállomásokon keresztül hallgathatták. Ez a megoldás sok panasznak lett a forrása, mivel a külső zajok, áthallások akadályozták a kifogástalan vételt. Ezzel magyarázható, hogy a technikai tisztaság eléréséért Puskás önálló hálózat kiépítéséhez kezdett. Alig fektetett le 70 kilométernyi hosszúságú kábelt, mikor 1893. március 17-én váratlanul meghalt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar film története 1896-ban vette kezdetét. Ebben az évben voltak az első vetítések, és ekkor nyitották meg az első magyar filmszínházat, az Ikonográfot az Andrássy úton. De a vállalkozás érdeklődés hiányában bezárt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Koller Galéria kertje egyike Budapest titkos kertjeinek. A Táncsics utcai galériát 1953-ban alapította Koller György, halála óta pedig az unokája viszi tovább az üzletet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam- és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reform törekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja 385 ezer köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám érte el Olaszországot. A következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emília-Románában lesz érezhető. A tetőzés vasárnap várható. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Öntőház utca Budapest egyik legrégebbi utcája. Érdekessége, hogy egész története során ugyanazon a néven volt ismert. Az utca a Várhegy aljában található, és Mátyás király idejében alakult ki, amikor egy ágyúöntő üzem és a harangöntők, valamint a vörös rézművesek céhei is itt kaptak helyet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban felrobbantott Ferenc József, azaz a mai Szabadsághíd helyén, a főváros ostroma után ideglenes ponton híd készült a pillérek felhasználásával. Az átkelő 1945. március 15-től szolgálta a városiak közlekedését, 1946. január 10-ig, amikor az azt tartó 5 deregjét és a rájuk támaszkodó szerkezetet a jégzajlás elsodorta. A maradványok lágymányosan értek partot. A városrészek ismét összeköttetés nélkül maradtak, amíg 8 nappal később meg nem nyitották a Kossuth hidat. A Ferenc József híd helyreállítása 1946 tavaszán kezdődött el, melynek során nem csak a színe, hanem a neve is megváltozott. Újbóli átadásakor nyerte a Szabadság nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Csepel Művek eredetileg Weiss Manfred acél- és fémművekgyárként működött. Nevét alapító tulajdonosáról, a nagyiparos Weiss Manfredról kapta. A háború szelét megérezve és a piacérésre rálelve, az 1890-es évektől az üzem nagyarányú acél- és vastermelést folytatott. Így kohókat és öntödéket is felhúztak, és főmegrendelőjük hamarosan a hadsereg lett. Az első világháború idején a Weiss Manfred gyárban legalább 30 ezer ember dolgozott, és elsősorban lőszergyártással foglalkoztak. Egyes információk szerint lőszerek 10 millióival látták el Lengyelországot. A Tanácsköztársaság idején a gyárat államosították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Mai vendég Bán Blanka Sára, művészettörténész, a Borszerdák szervezője.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Júliusban ismét Borszerdák a Nemzeti Galériában, immár 15. éve tölti meg élettel és ízekkel a Borszerda programsorozat a Nemzeti Galériát. Júliusban ismét várnak mindenkit szerda esténként, a képzőművészet és a bor iránt érdeklődő látogatókat, különleges kiállításokkal, izgalmas tárlatvezetésekkel és persze élőzenével és bor. Kóstolóval. 15 évre visszatekinteni, vagy amikor ugye van egy sorozat, ami megéli azt, hogy már most akkor 15. éve rendezitek meg, akkor szerintem mindig érdekes visszagondolni, hogy honnan indult, hova fejlődött, és hol tart most? Hol tart most?
2: Ez abszolút így van, és nagyon nagy öröm, és hála a szívünkben emiatt, hogy látjuk, hogy évről évre van igény erre a nagyon izgalmas programsorozatra. Mind a borkultúra, mind pedig a képzőművészet iránt érdeklődőknek ez egy szuper összművészeti program, és jó jelzi azt, hogy bérletkonstrukciót is kialakítottunk az utóbbi években, mert annyira nagy az érdeklődés, és olyan sokan szeretnek hozzánk visszajárni, hogy bérlettel is megteszik ezt. Természetesen az új látogatókat is nagy szeretettel várjuk, és nagy örömmel és lelkesedéssel vágunk bele minden évbe a Borszerda programsorozatba. Az, hogy most már 15 éves ez a rendezvénysorozat, tényleg jól jelzi azt, hogy a kultúra és a bor összekapcsolása egy nagyon izgalmas párosítás, keresve sem találhatnánk jobb páros náluk. Ráadásul mindez júliusban, kellemes nyáresteken, Budapest látképe fölött szerintem különösen érdekes és izgalmas átélni.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy azért a látvány is fantasztikus, és mondjuk esetleg kiülni a Nemzeti Galéria teraszára, ott megkóstolni a borokat, nézni azt, ami a szemünk elé tárul, és aztán persze meg bent a galériában is megnézi azt, ami a szemünk elé tárul. Most 2026-ban mi lett a tematika? Mire fűztétek fel a borszerdákat?
2: Most a cineki a főszerep, úgyhogy az 5 este során 5 féle hangulatot fogunk felvonultatni. Ezt mind a témaválasztásokban, mind a borok kiválasztásában, mind pedig az est programjaiban szeretnénk érzékeltetni, és abszolút arra biztatunk mindenkit, hogy öltözzön az est színébe, és hangulódjon rá ebben a formában is az adott tematikára. Az estek színei július 8-án az aranysárga, július 15-én a szenvedély színe a pompejvörös, 22-én a toszkánzöld, ezzel a természetközeli frissességet fogjuk majd hangoztatni, és végül nem utolsó sorban 29-én a gyöngyfehér és az ében fekete fogja szimbolizálni a titokzatosságot, a letisztultságot és a ragyogást. Abszolút biztatunk mindenkit, hogy öltözzenek ezekbe a színekbe, és szerintem még izgalmasabb, és ha úgy tetszik, akkor festőibb lesz ez az élmény.
1: A Nemzeti Galériának a weboldalán egyébként megtalálják, pontosan is el kezd olvasni, ha most nem tudták megjegyezni. Viszont azt se felejtsük el, hogy milyen kiállítások vannak a Nemzeti Galériában, és hogy vajon ehhez kapcsolódik-e egy-egy borszerda.
2: Abszolút, bár az estek más és más tematikával futnak. Ami közös, az a Dolce Vita. Ugyanis a nyár kiállítása, ezt elfogulatlanul mondhatom, hogy a nyár egyik legizgalmasabb tárlata a Dolce Vita Itália élménye 2 évszázad magyar művészetében című kiállítás, aminek Prágai Adrián volt a kurátora, aki mintegy 75 alkotótól 150 műtárgyat mutat be a tárlaton, festményeket, grafikákat, fotográfiát, szobrot, objekteket, régészeti tárgyat, és mindazt a kérdést vizsgálja, hogy mit adott nekünk tulajdonképpen Itália, hogy a magyar művészekre milyen hatással volt az itáliai és az olasz kultúra. Már a Grand Tour-tól kezdődően elkezdi a válogatás Prágai Adrián, és végül a kortárs művészettel zárja be, tehát mintegy 2 évszázad művészetén keresztül mutatja be ezt a kérdést. Vasszor János fogalmazott úgy, hogy mindenütt szín, fény, mozgás és élet Olaszország. Ennek is a részesei lehetnek majd az érdeklődők.
1: Akik nem voltak még borszertán, de most azt fontolgatják, hogy elmennek, és én zárójelben mondom, hogy menjenek, mert fantasztikus élmény. Én már voltam, úgyhogy ezért ajánlom nagyon bőszen. Mire számíthatnak, hogy képzeljék el ezt az estet?
2: Az est során mindig van egy adott borászat, jelen esetben az idei évben a Kisnaki Bormanufaktúra, a Laposa, a Tornai Pincészet, a Grantoka, illetve a Pannonhalmi Apátsági Pincészet lesznek. Ők képviseltetik magukat az egyes esteken. Nagyon izgalmas válogatásokkal készülnek, finom kóstolóborokkal, illetve nagy szortimenttel. És amellett, hogy nyilván a fókuszban, a borban ezeken a múzeumi esteken, azért a képzőművészet is jelentős hangsúlyt kap. Így a már emlegetett Dolce Vita kiállításban minden este lesznek tárlatvezetők, beszélgetések, akár olyan rendhagyó programok, divattörténész tárlatvezetése, Szatmár Judit tárlatvezetése az első alkalmon, vagy július 8-án Bűz Ádám zenetörténész, illetve Csepei Adrián író és újságíró is fog nézni tárlatvezetése, Szatmár Judit tárlatvezetése az első alkalmon, vagy július 8-án Bűz Ádám zenetörténész, illetve Csepei Adrián író és újságíró is fog vezetni, így a saját szubjektív szemvegükön keresztül is megismerhet

0: azok, akik esetleg egy-egy borszerdán ott lesznek, és a borok mellett is a panoráma és a fantasztikus képzőművészeti alkotások mellett mondjuk a zenét nekik köszönhetjük majd.
1: Természetesen elmaradhatatlan az élő zene és a borszerda esteken az összművészet jegyében. A második alkalom a Gyárfás István trió, aztán Ikevi Balázs ellenér zongoraművész és Olá Kálmán jazzszaxofon művész, a negyedik alkalom a Gáspár Károly jazz zongorista, az utolsó alkalom pedig Cseke Gábor zongoraművész lép föl. Mondhatom, hogy a zenei kínálat is páratlan lesz.
0: A Nemzeti Galériának az oldalán nézzenek meg minden pontos információt. Neked melyik az a része ennek a borszerdának, vagy a borszerdáknak, amelyeket nagyon szeretsz? Amikor előtte vagytok, amikor megérkeznek az emberek, vagy amikor betöltik az egész galériát, és akkor itt zárójelben jegyezzük is meg, hogy mikortól lehet menni, mert hogy ez is nagyon fontos.
1: Mindegyik fázisát nagyon szeretem, mindegyik fázis egy élmény, és tényleg évről évre szuper átélni azt, hogy ilyen sok látogató érdeklődik ezek iránt, a rendezvények iránt. Szívünket, lelkünket beletettük, úgyhogy ilyen szempontból is öröm látni, hogy ilyen sokan szeretik ezt a rendezvénysorozatot. De hogyha nagyon választanom kell, akkor minden bizonnyal az, amikor tényleg megvalósul, és látjuk a sok mosolygós, vidám arcot, aki jól érzi magát nálunk a múzeumban, és egy kicsit más szemmel, kicsit éjszaka a múzeum jelleggel tudja megnézni a kiállításainkat, és ezáltal egy összetettebb, másfajta élményt kap, mint egy napközbeni látogatás során. A látogatók 17 órától már jöhetnek a programokra, 18 órakor kezdődik maga a borszerda sorozat, de hogyha előtte szeretnének egy kicsit ráhangolódni, akkor ajánlom mindenkinek, hogy érkezzen előbb.
0: A Dolce Vita kiállítást már említettük, amely ugye a Nemzeti Galériában most látható, de ha esetleg még egyet ki kellene emelned, bár tudom, hogy ez mindig olyan nagyon-nagyon nehéz, akkor melyiket ajánlanád, melyiket nézzék meg mindenképpen?
1: Ez valóban egy nagyon nehéz kérdés. A Dolce Vitával kapcsolatban esetleg a július 8-i alkalmon szerintem nagyon izgalmas lesz a kerekasztal beszélgetés, ami kifejezetten a Federico Fellini féle Dolce Vita életérzéssel foglalkozik, arról, hogy az édes életkifejezés mit jelent nekünk magyaroknak, hogyan vált ez a mindennapjaink részévé, az, hogy miért választják a magyar művészek évszázadok óta ugyanazt Olaszországot. Akár azt is kérdezhetném, hogy mit adtak nekünk a rómaiak, és mit adott a magyar művészetnek Itália. Ezt a kérdést fogják körbejárni. Topor Tünde művészeti menedzser, Prágai Adrien művészettörténész és Salzgruber Alexandra író, aki az Itália ezer arca című könyvnek is a szerzője. Egy nagyon izgalmas kerekasztal beszélgetés keretében. Lehet, hogy ne csak a Dolce Vitát emeljem ki, az összes időszaki kiállítás nagyon izgalmas. Minden egyes időszaki kiállításunk látható, ami idén nyáron egyébként meglepően nagy számban megjelenik a múzeumban. Tehát összesen 6 időszaki kiállítás látható idén nyáron. Kortárs alkotók bemutatása kezdve 20. századi művészekig bezárólag nagyon sok izgalmas válogatást ismerhetnek meg az érdeklődők, amellett, hogy az állandó gyűjteményünk a gótikától a gyerekkori művészetig mutatja be a magyar művészet remekeit, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mindenki megtalálja a számára izgalmas témát, és egy izgalmas időutazás részesei lehetnek.
0: Magyar Nemzeti Galériának a weboldalán, az mng.hu oldalon mindent megtalálnak, és ha esetleg még azon gondolkodnának, hogy mit csináljon a gyerek nyáron, hát vakációzni lehet a múzeum is, de ezt is megtalálják az oldalon. Én pedig kívánom, hogy most is nagyon nagy érdeklődés mellett zajlódjon minden egyes borszerda.
1: Nagyon szépen köszönjük, és nagy szeretettel várunk mindenkit idén is.
0: Az elmúlt percekben Bánt Blanka Sárát, művészettörténészt, a borszerda programsorozat szervezőjét hallhatták.

Most pedig érkezzen még néhány programajánlat. Megnyílt a városi oázis az állatkerti biodómban, trópusi növények, érdekes állatok, életnagyságú dínók. Az új, nagyjából egy hektáros fedett bemutatóhelyen igazi trópusi, szubtrópusi látnivaló várja a közönséget, dús növényzettel, érdekes állatokkal, köztük olyanokkal is, amelyeket egy emberöltő óta nem láthatott az állatkert közönsége. A Városligeti Intézmény még őslénytani látnivalókkal is készült, mint egy 30 élethű, életnagyságú őshüllőt lehet megcsodálni a városi oázisban. A Biodóm egyik folyosóján a Láthatatlan Valóságunk című fotókiállítást is bemutatják. A tárlat Berent és Ágnes geológus, geográfus és barlangi fotós különleges Ibolyán túli megvilágítás mellett készített felvételeit vonultatja fel interaktív érintőképernyőkön. És Benczúrkert szabadtéri színpadán a nyár folyamán koncertek, színházi előadások, zenésestek, operaprodukciók és különleges kulturális események várják a közönséget Budapest egyik legszebb belvárosi kertjében. A színház kedvelőket július 9-én a Művészet című komédia várja az Ollai produkció előadásában. A darab három barát kapcsolatán keresztül mesél ízlésről, barátságról és az emberi kapcsolatok törékenységéről. Különleges zenei színházi élményt ígér július 13-án a Fekete tyúk című zenés produkció, amely a Parnograszt dalaira építve mesél identitásról, családról, elfogadásról és gyökereink kereséséről. A humor és a mély érzelmek egyszerre vannak jelen ebben az érzékeny, mégis felszabadító produkcióban. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait. Kritikus a tatai öregtó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország hisz a NATO erejében, és abban érdekelt, hogy az Atlanti Szövetség egységes maradjon, jelentette ki a NATO csúcson a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hazánk megbízható NATO tagállam szeretne lenni. A védelmi kiadások fokozatosan emelkedve 2035-re elérik a GDP 5%-át. A kormányfő beszélt arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az ukrán elnökkel. Magyarország pedig továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Vége az iráni tűzszünetnek, jelentette be a NATO csúcson Donald Trump amerikai elnök. A döntés előzménye, hogy a végleges békemegállapodásról zajló tárgyalások a múlt héten eredménytelenül zárultak, majd kölcsönös légi csapásokat hajtottak végre az amerikai és az iráni hadsereg. A bombázást azzal indokolták, hogy kedden nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Emellett tárgyalhatják a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvénymódosítását, a kőolajtermék előállító különadóját kiterjesztő, valamint az egyes adókötelezettségekről és adótörvények módosításáról szóló előterjesztést. Már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. A vonatok a hévek és a tramtrén járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje, írja a 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet. Gomoly felhős napos időre számíthatunk. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Ritling István, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetője. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Örülök, hogy eljöttél. Ugye milyen jó a klíma itt a stúdióban?
2: Igen, és csodálatos a környezet itt, hogy a lépcsőn jöttem fel ebbe a szép zöld környezetben.
1: Abszolút. Hát még milyen jó az erdőben, pláne ilyenkor nyáron. Ugye ilyenkor értékeljük csak igazán, miközben hát egész évben kellene. Én azt hiszem, hogy azért többnyire nagy szeretettel gondolunk az erdőkre, és egyre jobban becsüljük, és nem csak azért, mert a fák árnyékot adnak. De mesélj egy kicsit arról, hogy ami itt Budapesten lényeges lehet, hogy vajon mit jelent pontosan a városi erdő?
2: Ugye az erdő fogalmát azt mindenki ismeri. Elsőre arra gondolunk, hogy az a terület, ami fákkal van tele, viszont hogyha a várost és az embert is mellé tesszük, akkor azért látnunk kell, hogy nagyon jelentős különbség tapasztalható a Budapest területén lévő erdőterületek és a távoli vidékek hatalmas hegységein lévő erdőségek között. Ugye, ha a városi erdőt meg akarjuk határozni, akkor az egy átmenetet képez a városi parkok és a távoli területek erdejei között. Igazából ezek tényleg azok az első erdőterületek, vagy az első védvonal úgymond, ami hatalmas emberi terhelésnek van kitéve, és ezek az erdők döntően tényleg az itt élő embereknek az életminőségét szolgálják, abban rendkívül fontos szerepet töltenek be. Emellett pedig egy nagyon érzékeny működő ökoszisztémák.
1: A Pilisi Parkerdő milyen erdőket gondoz?
2: Ugye kicsit távolabbról kezdeném ezt a kérdést. Magyarország területének 21-22%-át borítják erdők. Ennek a fele magántulajdonban van, a másik fele pedig állami tulajdonban. Az állami tulajdonban lévő erdőket 22 állami erdőgazdaság kezeli, ebből az egyik a Pilisi Parkerdő. És a 22 közül mi kilógunk a sorból egy kicsikét, mint ahogy a nevünk is mutatja, mi parkerdő vagyunk. Gyakorlatilag a Pilisi Parkerdő a főváros és annak a szűk agglomerációjában lévő erdőterületeket kezelő szervezet. Ez 9 erdészetre oszlik még tovább, ebből az egyik erdészet, ugye a budapesti erdészet, ami a főváros területén és a nyugati agglomerációban lévő néhány település erdejét kezeli.
1: Mi a budapesti erdők elmúlt 150 évének a története?
2: Hát ugye itt mindenki arra gondolna, hogy hát egy nagyon erős csökkenés végén vagyunk, és most még ennyi erdőnk maradt meg, viszont szerencsére nem ez. A budapesti erdők területi csökkenése az 1800-as évek elejéig, közepéig tartott, és onnan gyakorlatilag egy szemléletbeli változás következett be, mégpedig az itt élő emberek, ez már a kiegyezés és a főváros rohamos fejlődésének az időszaka, rádöbbentek arra, hogy az itteni életminőség szempontjából rendkívül fontos, hogy megfelelő mennyiségű erdővel rendelkezzen ez a terület. És így az egyik első döntés az 1870-es években született, amikor is a város akkori keleti határvonala mentén egy 100 öl széles erdősáv telepítéséről döntöttek. Ez az 1870-estől 90-es évekig gyakorlatilag létre is jött. Ugye akkor Budapestnek a határai még máshol voltak, ezt az erdősávot látjuk, gyakorlatilag a 9. kerület és a 20. kerület határán, ugye a határút mellett, aztán a 19. kerület Köki terminál mellett húzódik tovább, majd a Keresztúri temető kerítése mellett és a 16. kerületben találjuk meg ennek ugye a sashalmi kiserdőként az utolsó darabját. Ez azért nagyon fontos, mert ez az első vagy a legöregebb olyan erdőterületünk, amely pesti oldalon megvan, lévén a 19. század közepére, az itt élő emberek teljesen kiirtották a pesti erdőt, és ezek ma a legöregebb pesti erdőterületek. Majd utána folytatódik a gyarapodás, ekkor a budai oldal következik. Egyrészt Budapest megvásárol Budakeszitől 600 hektár erdőt, ugye ez a 12. kerületben lévő budakeszi erdő. Itt az indoklásra nagyon fontos odafigyelni. Kikapcsolódás, turisztika, rekreáció célzattal 1890-ben történik ennek az erdőnek a megvásárlása, majd utána ugye első-második világháború egy picikét ezen a lendületen visszavesz, és az 50-es, 60-as évektől indul be egy nagyon jelentős újabb erdőtelepítési hullám, ez döntően a pesti oldalt érinti, akár a Péterhalmi erdő, akár a Keresztúri erdő, csak hogy a nagyobb tömböket említsük, ebből az időszakból származik, folyik, és az utolsó erdősítési lendület, ugye az a 70-es, 80-as évekre tevődik, amikor is már nem csak Budapesten, hanem az agglomerációjában is szerettek volna 8000 hektár erdőt összesen telepíteni. Viszonyítási számként mondom, hogy ma 5600-700 hektár erdő van Budapesten, ehhez képest egy hatalmas szám ez a 8000, ebből viszont csak 1000 hektár létesült. Ez gyakorlatilag, vagy ez a folyamat a rendszerváltás pillanatában megállt, és 1990 óta Budapest területén az erdőterület nem gyarapodott tovább, viszont pozitívat is tudok mondani, nem csökkent.
1: Ja, nagyon jó. De azért jó lenne, ha nőne. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Ritling Istvánnal, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetőjével itt az Intermezzóban.

0: Az Intermezzo vendége Ritling István, a Pilisi Park Erdő budapesti erdészetének erdészetvezetője. Én már szinte erdőben érzem magam, ugyan ennek semmi jelen nincs itt a stúdióban, de mondjuk körülvesz minket azért valamelyest az erdő, vagy ilyen erdő közeli terület. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy az emberek általában azt mondják, hogy olyan jó lenne, ha több erdő venne minket körül. Ennek mi a realitása?
1: Itt az elmúlt 30 évre, ha tekintünk, akkor Budapest területén nem sikerült az erdőterületet gyarapítani. A Pilisi parkerdő kezelésében lévő összes területen gyakorlatilag ma már erdő található, úgyhogy mi is szándékunk, bár lenne rá, lehetőségünk nincs, hogy ezt érdemben tudjuk növelni. Úgyhogy én azért azt gondolom, hogy ahhoz hasonló nagyságrendű erdőtelepítések, ami az elmúlt 100 évben történt, ahhoz nagyon-nagyon nagy politikai döntés és akarat lenne szükség, hogy ez bekövetkezzen még egyszer Budapesten. Ami viszont feladat előttünk, és amire azt gondolom, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, az a meglévő erdejeinknek a megfelelő állapotban tartása, vagy pedig a megfelelő állapotba történő hozása. Itt két dologra kell, hogy gondoljunk. Egyik az, hogy ezek az erdők a városi környezet és az emberi látogatás miatt hatalmas terhelésnek vannak kitéve. Gyakorlatilag, ha azt mondom, hogy Magyarországon erdőben egy év alatt 50 millió látogatás történik, a budapesti erdő ennek az egész erdőterületnek az 1/4%-a, de ennek a látogatásnak az 1/3-a itt következik be, akkor látnunk kell, hogy itt az emberi terhelés a 100-szoros. Ez egy akkora nyomás, hogy mindenféleképpen szükséges az, hogy akár a közjóléti infrastruktúrában, akár az erdő kezelésben, a folyamatos erdő fenntartásában nekünk ez nagyon-nagyon fontos feladatokat képez. Másik oldalról pedig, hát egyrészt a nagyváros is egy nem igazi erdei környezet, elég kihívást jelent maguknak az erdőknek, de emellett egy klímaváltozással is szemben állunk, ami azért a terület melegedését, szárazodását idézi elő, és ez a folyamat, ez nem a jövő, hanem ebben már ma bőven benne vagyunk, ezt látjuk a meteorológia adatokból, hogy amikor a mai erdeink születtek, akkor bőven nem ilyen körülményekre tervezték és ültették őket, úgyhogy nekünk egy folyamatos erdőborítás mellett kell tudnunk átalakítani ezeket az erdőket, úgy, hogy 30-50 év múlva is az itt élő embereket megfelelően tudják szolgálni.
0: És hogyan lehet igazodni ahhoz a terheléshez, amit említett itt a Budapest és Budapest környéki erdőkben?
1: Az első és legfontosabb azt gondolom, hogy az a 18 millió embernek a hozzáállása, aki látogatóként érkezik. Hiába dolgozunk mi itt 20 szakemberek ebben a kérdésben elhivatottan, hogy a legjobb irányba tudjuk kezelni az erdőket, ha ez a 18 millió látogató nem vendégként és egy vendéghez méltó tisztelettel érkezik az erdőbe, akkor gyakorlatilag hatalmas károkat tudnak benne idézni. És itt azért azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére nagyon érezzük az erdőlátogató közönség pozitív hozzáállását és fejlődését, hiszen mondjuk akár egy erdei szemétkérdésre, ha tekintünk, vagy pedig a szabálykövetésre, itt mindenféleképpen egy javulást kell, hogy tudjunk érzékelni és bemutatni a látogatók felé. Másik részről pedig van ennek egy szakmai kérdése is, ahol ugye nekünk, erdészeknek kell feltenni a kérdést, hogy ilyen körülmények között mi az az erdőkép, ami a leginkább képes lesz ezeket a kihívásokat elviselni. És itt mondjuk azt, hogy minél inkább természetessé tudjuk tenni ezeket az erdőket, vagy minél inkább visszavadítani, hogy ilyen kifejezést használjak, annál inkább lesz képes arra a saját immunrendszere, hogy ezeket a kihívásokat el tudja viselni. És föl kell tenni a kérdést, hogy miért nem természetesek ezek a rendszerek, amik minket itt körülvesznek. És itt pedig egy történelmi múltat érdemes megnézni. A budai oldali erdőkről azt kell, hogy tudjuk, hogy a II. Világháború utáni időszakban gyakorlatilag több mint a felét talra vágták. A pesti oldali erdők viszont az 50-es, 60-as években kerültek eltelepítésre a legnagyobb része. Ebből fakadóan ezek vagy mesterségesen létrehozott erdők, vagy pedig már egyszer, nem egyszer, többször talra vágott területek, így szerkezetében, fafaj összetételében nem tudják azt a diverzitást mutatni, amit egy természetes erdő képes lenne.
0: De ezen lehet javítani.
1: Ezen lehet javítani, igen. Itt egyrészt a természet védelmi célú erdőkezelés, de akár azt mondom, hogy ugye mivel nekünk az embert, mint aki ennek az erdőnek egy fontos szereplője is bele kell képzelnünk, a városi erdőkezelésnek a célja a folyamatos és minél természetesebb erdőkép kialakítása kell, hogy legyen.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem itt az Intermezzóban Ritling István, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetője.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait. Kritikus a tatai öregtó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország hisz a NATO erejében, és abban érdekelt, hogy az Atlanti Szövetség egységes maradjon, jelentette ki a NATO csúcson a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hazánk megbízható NATO tagállam szeretne lenni. A védelmi kiadások fokozatosan emelkedve 2035-re elérik a GDP 5%-át. A kormányfő beszélt arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az ukrán elnökkel, Magyarország pedig továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Vége az iráni tűzszünetnek, jelentette be a NATO csúcson Donald Trump amerikai elnök. A döntés előzménye, hogy a végleges békemegállapodásról zajló tárgyalások a múlt héten eredménytelenül zárultak, majd kölcsönös légi csapásokat hajtottak végre az amerikai és az iráni hadsereg. A bombázást azzal indokolták, hogy kedden nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Emellett tárgyalhatják a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvénymódosítását, a kőolajtermék előállító különadóját kiterjesztő, valamint az egyes adókötelezettségekről és adótörvények módosításáról szóló előterjesztést. Már a MÁV Plusz alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. A vonatok, a hévek és a tramtrén járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje, írja a 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Az Intermezzo vendége Ritling István, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetője. Ugye korábban már beszéltünk arról, hogy miben különbözik a klasszikus erdő és a városi erdő, de vajon a látogatottságban van-e bármiféle eltérés?
1: Ugye arról már beszéltünk, hogy a látogató számban egy százszoros terhelés az, amit itt mérünk ezen az erdőterületen. Viszont azt is látnunk kell, hogy az itt élő emberek a városi erdőt teljesen másféleképpen használják. Míg egy klasszikus erdőterület, akár egy dobogókőre, ha gondolunk, vagy egy rámszakadékra, az jellemzően egy hétvégi attrakció. A család felkészül, anyuka összecsomagolja a szendvicset, termoszba megfőzi a kis teát, és elindulunk fölfelé, és egy napos programként a hétvégén ott töltünk el, hogy megnéztük ezeket az attrakciókat. A városi erdők közelről nem egynapos attrakcióként szolgálnak, hanem az itt élő lakosság mindennapjainak a részét képezik. Hiszen, ha csak a Farkaserdőre gondolunk, ami a Káposztásmegyeri lakótelep út túloldalán helyezkedik el, akkor az a több mint 10 000 ember, aki ott él, ő számára a kertet jelenti ez az erdő. Oda megyek ki minden nap sétálni, oda megyek ki este futni, oda viszem ki a kutyát szintúgy sétáltatni este, de ha hétvégén a gyerekeknek szeretnék egy születésnapi zsúrt szervezni, akkor is ugyanarra területre megyünk ki. Így igazából tényleg nem különül el látványosan a hétvégi látogatottság és a hétközbeni látogatottság. Felmerül a kérdés, ugye, hogy honnan tudjuk, hogy ilyen sok ember van kint ebben az erdőben.
0: Árulja el.
1: Amikor ide érkeztem erre az erdészetre, akkor ez 10 évvel ezelőtt volt, akkor gyakorlatilag hát az elődeim azt mondták, hogy van 12-13 millió látogató ebben az erdőben. Hát biztos tudják. És amikor elérkezett a Covid, akkor, hogy hát ebben egy 30%-os növekedést tapasztaltunk. Na erre viszont már volt adatunk, mert az elmúlt 10 évben bevezettünk először látogatószámokat, számláló helyszíneket. Így értem ez alatt az összes például kilátunk, vagy forgalmasabb erdei turista útunkon egy látogatószámláló berendezés került kihelyezésre, ami az adott ponton történő áthaladások számát méri. Ez arra nem alkalmas, hogy a teljes terület látogatottságára adatokat adjon nekünk, viszont arra, hogy mondjuk a Covid idején ténylegesen 30% gyarapodás volt, azt egyértelműen kimutatta. És az igazi áttörés az a tavalyi esztendőben történt meg, amikor is a mobiltelefonok cella információjára vonatkozóan tudtunk adatot vásárolni a mobil szolgáltatótól, és innen nem csak azt tudjuk, hogy a budapesti erdőben mennyi ember van kint, hanem azt is tudjuk, hogy a budapesti erdők különböző kis tömbjeibe, mi szám szerint 37-et különítünk el Budapesten belül, ezekben hány látogatás történik, milyen időtartalmúak ezek a látogatások, a hét melyik szakaszára esnek, egy látogató hány másik erdőtömböt látogat még meg, hányszor érkezik ki egy területre, ez nekünk rendkívül fontos volt tényleg arra vonatkozóan, hogy lássuk, hogy kik, honnan és mennyi időt töltenek az erdőnkben.
0: És meséljen az eredményekről.
1: Ugye az eredmény egyértelműen, amit az előbb mondtam, hogy igazából az emberek döntően a lakásukhoz legközelebbi erdőterületet keresik föl. Érthető is, hogyha futni szeretnének, akkor nem szeretne 3 buszra még felszállni előtte, hanem tényleg, amit mondjuk 10-15 perc alatt el tud érni a maga lakásától, oda fog kimenni, ott fogja a kutyát sétáltatni, és ott fog futni, vagy sétálni is. Másrészt pedig azt látjuk, hogy amennyire igazából a pesti kis erdőfoltok nincsenek a szemünk előtt, és tényleg a legközelebb lakókon kívül igazából nem is nagyon ismerik az emberek, a legközelebb lakók számára rendkívüli fontossággal bírnak ezek az erdők. És ezt igyekeztünk még megfejelni egy következő lépéssel, kérdőívezést indítottunk el ezekre az erdőterületekre vonatkozóan, ahol pedig egyrészt van egy városi erdőhonlapunk, ezen keresztül tudják a látogatók kitölteni, másrészt pedig minden egyes erdőtömbben kihelyeztünk QR-kódos kérdőíveket, ami alapján egy 30 kérdésből álló kérdőívet tud kitölteni. Miért érkezik ide, milyen élményeket biztosít az erdő a számára, milyen konfliktus helyzetekkel szembesül, milyen ismeretei vannak a városi erdőről, a klímaváltozásról, igazából ezzel kapcsolatban gyűjtöttünk rengeteg adatot, ez több mint 4 000 kérdőív jelen pillanatban, ami kitöltésre került. Másrészt pedig igyekeztünk megszólítani azt az embert is, aki nem megy be az erdőbe, de az erdő mellett lakik. Hiszen az ő számára is rendkívül fontos, hogy a szomszédjában egy erdőterület van. Akár a friss levegő, akár a madárcsicsergés, akár csak a kinéz az ablakon, nem mindegy, hogy egy panelháznak a hátsó tűzfalát látja, vagy pedig egy erdőterületet lát maga előtt. Így azért tényleg az itt élő emberek mentális egészségében és testi egészségében is rendkívül fontos, ezt látjuk ezekkel az erdőkkel kapcsolatban.
0: Hát vagy akár mennyire zavarja az erdő mellett élőt a látogatók sokasága?
1: Ez egy teljesen valid felvetés. Egyrészt érezzük azt, hogy egy látogatottabb erdőterület kapcsán a mellette lakónál tényleg zavaró faktorként jelenik már meg a nagyszámú turizmus. Akár az, hogy például tüzet raknak bent az erdőben, és ennek füstje van. Akár az, hogy minden szombaton valaki születésnapot szeretne bent tartani, és azzal együtt ők mondjuk ott hangosabban érzik jól magukat, és ha valakinek minden péntek szombaton ezt kell hallgatni az erdő mellett, az érthető, hogy számára ez már zavaró tétel. Itt jön elő az, hogy nekünk, erdőlátogatóknak hatalmas a felelősségünk abba, hogy kellő alázattal és tisztelettel lépjünk be ebbe az erdőbe, annak érdekében, hogy a másik erdőlátogató jó érzését és erdőlátogatási élményét ne zavarjuk, de mondok még egy fontosabbat. Az erdő magát, az erdőben lakó állatokat és növényeket se zavarjuk, ezért is rendkívül fontos, hogy tényleg kellő tisztelettel használjuk ezeket az erdőket.
0: Hát ehhez edukációra van szükség. Hol nyílik erre felület?
1: Ebben igyekszünk mind erdészet is minden fronton részt venni, másrészt társaságunk tulajdonában van a Budakeszi Vadaspark, ami azt gondolom, hogy ennek egy nagyon fontos helyszíne. Több erdei iskolát is üzemeltetünk, illetve rengeteg rendezvényre megyünk el, veszünk rajta részt, fontos helyszíne. Több erdei iskolát is üzemeltetünk, illetve rengeteg rendezvényre megyünk el, veszünk rajta részt, akár lakossági sétákat, fórumokat tartunk az

0: Az Intermezzo vendége Ritling István, a Pilisi Parkerdő Budapesti Erdészetének erdészet vezetője. Hát én tudom, hogy arról a témáról, amit most feszegetnék, nagyon hosszan lehetne beszélni. Most sajnos annyi időnk nincs, de azért mégis kérlek, próbáld meg összefoglalni, hogy milyen kihívásokkal küzd ma mondjuk a városi erdő.
1: A kihívásokat igazából három csoportra tudnám bontani. Az egyik az, amit a város és az itt élő ember jelent az erdő számára. A másik, amit a természeti környezet, gondolok itt elsősorban a klímaváltozásra jelent, és hát egy harmadik, amiről beszélnünk kell, az ugye a forrásoknak a hiánya, vagy a pénznek a jelentős hiánya. És ha ezen végigmegyünk, akkor ugye tényleg a Budapest térségében azért az ember az itt lévő természeti környezetet az elmúlt néhány száz év alatt nagyon-nagyon átalakította, és nagyon erősen hozzányúlt. Gondolok itt például arra, hogy az összes felesleges vizet, ami annak idején létezett, azt levezette a területről, ne ázzon be a garázs, lehessen nyugodtan építkezni, tudjunk területet nyerni akár egy ipari fejlesztésnek, és ezek a vízelvezetések, ezek nem csak az adott területre koncentrálódnak, hanem ez tényleg mondjuk a teljes pesti oldalt jelentik, az összes többletvizet elvezettük gyakorlatilag erről a területről. Másrészt pedig maga a város, az akár csak arra gondolunk, hogy milyen füstök, bármi egyéb jelentkezik, vagy a kipufogó gázok, azért az sem jelent egy pozitív környezetet az itteni erdőterületnek. Ugyanígy rengeteg erdőnk például egy korábbi sítlerakó területén, vagy pedig egy korábbi, már nagyon jelentősen átalakított, lepusztított talajon került kialakításra. És hát ugye a 18 millió látogató, aki ezt az erdőt évről évre felkeresi, ez az egyik oldala. A másik ugye a klímaváltozás, ami nem az a gond, hogy változik a klíma, mert az mindig is része volt a természetnek, hanem hogy olyan sebességű változást indított el az ember, ami messze-messze gyorsabb, mint amihez ezek a természetes rendszerek egy jelentősebb átalakulás, vagy egy jelentősebb pusztulás nélkül tudnak alkalmazkodni. És különösen ez mondjuk a pesti oldali erdőkre igaz, ahol azért alacsony biodiverzitású mesterséges erdőkkel találkozunk, ráadásul ezek az erdőtenyészetnek már nagyon-nagyon a határán vannak, tényleg a sztyepp közelében helyezkednek el. Itt erre kell nekünk tudni úgy szakmai megoldást kínálni, hogy emellett a 18 millió látogatónak az erdő élményét azt ne korlátozzuk. Azaz folyamatos erdőborítás mellett tudjuk ezeket a rendszereket átalakítani. És hát
0: és akkor jön a kérdés, ugye, hogy mindezt miből?
1: Ez egy hatalmasan nagy kérdés. Azt látnunk kell, hogy hosszú évtizedekkel ezelőtt a fővárosi zöld felületeknek a kezelése az mindig is egy kiemelt szempont volt, és ehhez megfelelő források álltak rendelkezésre. Ez a rendszer ez 2006-ban megszűnt, azóta igazából a kitermelt fából kéne tudni finanszírozni és fenntartani a budapesti erdőt, ami egy teljes nonsens, és ez abszolút nem működik. Úgyhogy egyrészt a Pilisi Parkerdőnek az egyéb egységeitől származó forrás, amit ide át tud csoportosítani Budapest területére. Másrészt az a vállalkozási tevékenység, amit kollégáim végeznek, és annak az eredményét tudjuk visszafordítani a budapesti erdőkre, illetve meg kell említeni gazdasági társaságokat, önkormányzatokat, akik itt székelnek, itt folytatják a tevékenységüket, és az itteni környezetért szeretnének felelősséget vállalni. Viszont azért, ha nagyságrendeket is szeretnénk érzékeltetni, akkor azt gondolom, hogy a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetét a Főkerttel lehet nagyságrendileg összemérni. Kettőnk között a terület nagysága az nagyjából egy nagyságrendben van. Mi nagyobbat kezelünk, viszont mi mondjuk muskátlit nem ültetünk. Viszont egy 10-15-szörös eltérés van akár a létszám, akár a források tekintetében a zöld felület kezelésre, ami azért azt gondolom, hogy nagyon plasztikusan érzékelteti azt, hogy milyen hatalmas kihívásokkal kell megküzdenünk nap mint nap, annak érdekében, hogy azt a 3600 hektárnyi erdőterületet, ami itt a fővárosban a kezelésünkben áll, azt megfelelő állapotban tudjuk fenntartani.
0: Hát akkor jó lenne ezen változtatni, nem?
1: Én azt gondolom, hogy a társadalom zöld iránti érzékenysége az nagyon-nagyon jelentősen változott. És ennek mindig Budapest valahol a gyújtópontja. Itt vannak a folyamatok leginkább, legelőrébb. És azt gondolom, hogy itt el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy ez az út, ez tovább nem járható, ehhez mindenféleképpen forrást kell tudni biztosítani, hiszen az összes jó példánk, amire azt kell, hogy mondjam, hogy európai szintű megoldásokat tudunk kínálni, azok projekt alapúak. A teljes erdőterületre vonatkozó kezelést viszont jelen pillanatban nem tudjuk ezen a szinten megtenni, mert nincsenek meg a forrásaink. És itt a projekthez is azt hozzá kell tenni, hogy ez külső forrás. Hogy ez jellemzően vagy önkormányzati, vagy pedig gazdasági társasági támogatásból tudjuk megtenni. Miénk a szaktudás, ők a forrás, amit hozzátesznek.
0: Csak éppen ez ugye nem stabil, ez kiszámíthatatlan.
1: Ez igen, ez az egyik legfontosabb, hiszen egy erdőterület kezelésében nekünk azért hosszú évtizedekre, vagy inkább évszázadra kell előre gondolni. És ebben nem fenntartható az, hogy tényleg egy szerencsés támogatás két évre megold egy kérdést. Nekünk ezt hosszú-hosszú évtizedekre előre biztosítottan kéne látnunk, és tudnunk folytatni a tevékenységünket.
0: Akkor gondolom, most ez irányban tesznek majd lépéseket. Tehát valahogy ezt meg kell oldani.
1: Egyértelmű. Itt egyrészt a parkerdő elindította a maga városi erdőfejlesztési programját, ahol próbáljuk a külső forrásokat becsatornázni a fővárosi erdőterületek kezelésébe. Másrészt azt gondolom, hogy itt előbb-utóbb azért valahol a társadalomnak is, vagy a magyar államnak ebben szerepet kell vállalnia, hiszen az a modell, hogy tényleg kitermelt fából finanszírozzuk a teljes erdőkezelést, beleértve akár az illegális hulladéknak az eltakarítását, bármi egyebet, itt a fővárosban 2 millió ember mellett, ez egy nem működőképes modell.
0: Én kívánom, hogy legyenek eredményesek, hiszen ez mindannyiunk érdeke, mindannyiunknak fontos az, hogy legyenek élő, lélegző erdeink. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát kívánok.
1: Köszönjük szépen.
0: Ritling István volt a vendégem, a Pilisi Park Erdő budapesti erdészetének erdészetvezetője itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hozzánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam- és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. A tudománypolitikai és innovációs államtitkár szerint gyors ütemben kívánják felszámolni az alapítvány irányítási modellt, hogy az egyetemek és kutatóintézetek ismét teljes jogú résztvevői lehessenek a Horizon Europe és Erasmus Plus programoknak. Horváth Péter a Science Business lapnak adott interjúban arról is beszélt, hogy a tervek szerint a Hunren Magyar Kutatási Hálózat megújított modellben kerülne vissza a Magyar Tudományos Akadémia fenntartásába, valamint az élvonal alapítványt csökkentett költségvetéssel vonnák össze a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István gazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadékhiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám érte el Olaszországot. A következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Firenzében ma már a legmagasabb vörös kód lép életbe. A tetőzés vasárnap várható. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a H5-ös hév Csillaghegy állomáson mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg áramellátási hiba miatt. Lezárják már a 8. kerületben a József utcát a Rigó utca és a Németh utca között daruzás miatt. A Rigó utcából csak balra lehet kikanyarodni. Tart a villamos pálya karbantartása a Hungária körúton, emiatt a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással, továbbra is csak a két külső sáv járható, és onnan egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kijutni. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait engedik át. Ma reggel 8 órától délután 3 óráig a Bécsi kaputeret időszakosan lezárják filmforgatás miatt. A Széll Kálmán tér felé közlekedő 16-os, 16A és 116-os autóbusz Bécsi kaputér megállóját áthelyezik a Fortuna utcába. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Nyitány minden kedves hallgatóját. Július 9-e van, és csütörtök reggel indul útjára. Műsorunk az elkövetkezendő picivel kevesebb, mint 3 órában. Természetesen könnyedség és nyugalom lengi majd be. Egyrészt a mi stúdiónkat, másrészt remélem az önök. Hát, hogy fejét vagy fülét, erre majd még később választ kell kapnunk, már nagyon sokszor még a szem is szóba kerül. Azért próbálom meg elhelyezni műsorunkat, mert hogy amikor beszélgetünk majd a reggeli expressben egy remek orgona turnéról, Rákász Gergely orgona művésszel, akkor kiderül, hogy nem csak a fülünknek, hogyha hátradőlünk, akkor az elménknek kell megnyugodni az orgona muzsikát hallva, hanem bizony a látvány is nagyon fontos, hogy hogyan dolgozik, hogyan alkot egy orgona művész, illetve miket idéz föl bennünk. Úgyhogy a legközelebbi július 17-ei a Szentendrei Skanzenban élvezhető nyáresti, például Mozart koncert Rákász Gergelytől, igenis bővelkedik vizualitásban, és azért is nagyon fontos a látvány, mert ha becsukják a szemüket, akkor nyilván nagyon sokan szoktak repülni. De ez jó dolgot jelent, mert hogy az Aeropark is a legjobb dolgokkal, a legnagyobb repülőkkel vár mindenkit, de az Aeroparkban megrendezésre kerül jövő héten, július 18-án a 6. kéklámpás találkozó, ez egy családi rendezvény, a kéklámpa az néha rendőrt jelent, néha valami rendvédelmi dolgot, de hát a legfontosabb, hogy életmentő szervezeteket, és akkor legyen a tűzoltóság, a mentő és egyéb speciális szolgálatok ünnepi napja az Aeroparkban, ami nagyon fontos, hogy mit tud ez az Aeropark, mitől múzeum a repülő múzeum, na de vissza egy picikét, úgymond a művészetekhez, a művészeteknek pedig nagyon fontos része a gyerekek által élvezhető dolgok sora, úgyhogy nem leszek rest, és nem félek attól, hogy a Lukrécia névnap kapcsán előre is minden kedves Lukréciának boldog névnapot kívánjak. Szóval nem csak a mérgezésről, bocsánat, bardzsákról fogok beszélni, hanem bizony arról a macskáról is, igen, a fragban. Előre elárulom, hogy a fekete. Jó, tehát a fekete a Lukrécia, a fehér vinnyogó, már bocsánat, az pedig Szerénka. De minden Szerénke, de minden kifejtek. Egyébként Nóra névnap is van, úgyhogy a Szerémi Nórát innen üdvözlöm, de úgyis el van foglalva azzal, hogy az ő Jászmin Csemetéje tegnap 18 éves lett. Amihez még gratulálunk, úgyhogy még a Nórákhoz hasonlóan a Faustinákat, a Gottfriedeket, a Beritákat, a Veronokat, a Veronákat, a Veronikákat és a Veronkákat is fölköszöntjük, de a legfontosabb, hogy foglalkozzunk majd olyan alakokkal, akiket tulajdonképpen szeretünk, csak mivel messze vannak, vagy már múlt időben kell beszélni róluk, nem nagyon tudunk szelfit készíteni velük. Mondtam én, hogy lesz vizualitás, tehát itt a 21. században például a szelfi készítés az egy rendkívül fontos dolog. Úgy látszik, hogy szeretjük így dokumentálni azt, hogy valahol voltunk, valakit láttunk, valakit spottoltunk, de akkor most tényleg már ilyen csúnya szavakat nem használok. Úgyhogy a Madame Tussauds Budapest, nem is tudom, ez nem múzeum, szóval nem is képzőművészeti kiállítóterem, ez egy rendezvény helyszín, ide invitáljuk meg önöket egy 4 lábúval, aki 5000 legódalamból áll, picit kemény, de nagyon szereti a gazdáját, hát persze, hogy Kalambó kutyájáról van szó, úgyhogy hála Istennek már simogatható, hát amennyire egy kemény kutya simogatható a Madame Tussaudsban Kalambó kutyája. Nagyon messzire jutottunk, és remélem, hogy ez a világbéke, mert hogy ígértem macskát, ígértem kutyát, ígértem orgonát, de hát a legfontosabb, hogy ígérek könnyedséget és nyugalmat július 9-én, itt a Klasszik Nyitányban, süt a nap, és ez most még pont elviselhető.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Indítsuk jó messziről a gondolatébresztést. Nagyon sokan vannak, akik rendelkeznek családi vonallal, vagy valamiféle rajongással. Nyilván a fotball, nyilván a tangó, vagy lehet, hogy mondjuk a marhahús szeretete iránt. És akkor most jön a megfejtés, szóval Argentináról van szó. Argentina nemzeti ünnepe vagyon, mert 1816-ban ezen a napon vált formálisan is önálló állomá az argentin köztársaság, és akkor a távoli indítás, hogy mi mindig foglalkozunk azokkal a dolgokkal, amik most vannak. Legalábbis a mindfulness, a tudatos jelenlét az, amiből választjuk az útravaló témáit. És nagyon furcsa megfigyelni, hogy a profi sportolók nem igazán bánkodnak, ott nincsen sírás hetekig, meg hónapokig, mindig előre tekintenek. Ez a fajta pozitivitás, amit szerintem meg lehet tanulni, ha egyáltalán meg kell valamit tanulni a sportolóktól, és Argentina kapcsán csak a foci és Messi jutott eszembe, de a mindfulnesshez nekünk Shunryu Suzuki, japán szótó, zen szerzetes és tanító élete, illetve munkássága kell. Elnézést a kiejtésért, nem vagyok otthon, se az embuddhizmus, sem pedig a japán szótó szerzetesség világában, de biztos, hogy ő írta azt, hogy a kezdő elméjében számtalan lehetőség rejlik, a szakértőjében már jóval kevesebb. Szóval a profi azért szűkíti a vonalat, és olyan dolgokra fókuszál, amiket például meg tud oldani. Én azt tudom megoldani, hogy önöknek jó legyen, tehát sokkal kevesebbet beszélek, jöjjenek újra a zenék, és nem sokára majd a reggeli expresszel is találkozhatnak. Persze megáll nálunk, 7 óra 27 perckor, addig is jó szellőztetés, kávézás, kutyasétáltatás még belefér, csak hallgassanak minket, mi jövünk könnyedén és nyugodtan, július 9-én csütörtökön a Klasszik Nyitánnyal.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: Jövő hét péntekre a Szentendrei Skanzenba invitálunk mindenkit, ha már express, akkor lehet hévvel menni, és lehet nagy hévvel azt mondani, hogy biztos csürdöngölünk, meg néprajzozunk, de nem. Orgona szó lepi majd el, és telíti a Szentendrei Skanzent. Köszönhetően egyrészt az orgona gyönyörűségének, másrészt pedig Rákász Gergelynek, aki bevált receptje szerint idén is útnak indul, főleg Mozart koncert sorozatával. De még lesz sok-sok évforduló, sok-sok látványos, vizuális elem, sok-sok mesélés, például itt a reggeli expressben is. Vendégünk tehát Rákász Gergely, orgona művész.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. The Lords of the Organ, az orgona lordjai, 10 évvel ezelőtt találtuk ki, ez a 10. évfordulója, hogy egész egyszerűen egy olyan köntöst kapjon a klasszikus orgona, amelyik megmutatja azt az arcát, amit én tulajdonképpen az egész életemben szerettem volna megmutatni, ez pedig a sóhangszer arca. Azért ez mégiscsak az a hangszer, amit a gladiátor viadalokon már ökrös szekérrel behúztak, és még tömeget szórakoztatott, amiből a királyok és császárok építettek maguknak a legnagyobbakat, okkal sajátítottak ki az egyház, hát hiszen a Jóistennek a legnagyobb hangszeren kell játszani. Tehát ez egy sóhangszer volt, tömegeket szórakoztatott, csak valahogy az utóbbi 20-30-50 évben került föl a templomkarzatra, és akkor van egy ilyen borongós képünk róla, hogy hát ezt csak templomba lehet hallgatni. De hát most, hogy ez a Szentendrei Skanzennek a szabadtéri színpadán szólal meg, itt ez rögtön demonstrálja, hogy ez nem így van. Vagy utána másnap a Majki kamalduli remetességben szólal meg. Tehát ezek olyan fantasztikus helyszínek, ahová érdemes kijönni nyáron, és akkor láthatják azt az arcát ennek a hangszernek, hogy Jézus Mária, hogy ez ilyet is tud. Hát tud. Orgonán van, és nem félek használni. Mozart idén 270 éve született, úgyhogy körülötte forog, vagy legalábbis részben körülötte forog a műsor, mert Mohács városa közben felkért egy Mohács 500-as évfordulóra, úgyhogy a Mohács 500 évfordulóról is megemlékezünk reneszánsz táncokkal, César Franck hősi darabjával, és hát Amerika az én zenei eszmélésemnek a hazája, tulajdonképpen a második otthonom, 250 éve született, legalábbis akkor írták alá a függetlenségi nyilatkozatot. Itt körbejárjuk, játszom amerikai katonadalokat, szuper jó az egész, az az igazság, nagyon szereti a közönség. Úgyhogy több évforduló is van, Mohács, Amerika, Mozart, és hát mindig van Bach természetesen. Én sok évvel ezelőtt beszélni kezdtem a hangversenyeimen, én Leonard Bernsteintől tanultam ezt még amerikai éveim alatt, látva azt, hogy a sarki rendőrtől a zöldségesig mindenki ott állt, ott ült az ő koncertjein és figyelt, és ő úgy tudott klasszikus zenéről beszélni, hogy ez tényleg szép tömegeket tudott megérinteni, és én azt gondolom, hogy én ezt szeretném. Van-e mögött nyilván gazdasági megfontolás is, egészen más az, hogyha az ember sok ezer embernek játszik, mint hogyha egy maroknyinak, de azért én nekem van-e mögött egy lelki megfontolásom is, ha nem bánja szerkesztő úr, ezt is megosztom, mert én azt látom, hogy az az ember, aki Bachot hallgat, az másnap nem köpi ki a rágógumit a busz megállóban. És hogyha ebbe az irányba el tudnánk, természetesen ez egy ilyen utóvétharc, meg egy utópia, de hogyha ebbe az irányba el tudnánk terelni tömegeket, hogy Bachot, Mozartot hallgassanak, az egy olyan lelki állapot, amitől az egész világ szebb volna egy kicsit. Tehát hogyha így akár a szövegeimmel, a zenetörténettel, akár azokkal a izgalmas háttérinformációkkal, amelyeket megosztok egy-egy koncerten, többen tudnak ebbe a világba belépni, akkor talán szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy egy icipicit, egy paraszt hajszállal még a világ is jobb lett. Hát és mi más dolga volna egy művésznek, mint ezen dolgozni, hogy egy kicsit szebb legyen, értékesebb legyen körülötte a világ. Úgyhogy ezért mesélek. Mozartról is fogok mesélni nagyon érdekes sztorikat. Ádur klarinét koncertónak játszom a lassú tételét, az például Mozart hattyúdala, elmesélem a barátságát, ami egy nagyon mély, szép barátság volt Anton Stadlerrel. Miért volt ez fontos neki, pláne a házassága tükrében miért volt fontos Mozartnak ez a barátság. Játszom a nagy F-moll fantáziát Mozarttól, amit óraműre írt, ez egy gépezet volt, egészen elképesztő nehézségű műalkotás, hiszen Mozartnak nem kellett figyelembe vennie, hogy hány keze, hány lába van a gépezetnek. Nekem meg annyi, mint amennyi úgy normális esetben szokott lenni egy embernek. Úgyhogy ez egy izgalmas műsor ilyen tekintetben, és valóban mesélni is fogok róla, hogy ki miért mit alkotott. A kreatív csapat úgy döntött, hogy a korábbi grafikákat, azokat AI-jal készíti el, teljesen élethű alakok mozognak, nem létező színészek mozognak a vásznon, és játsszák el azt, amiről én mesélek, mondjuk Bach émol katedrális Perödém és fugája kapcsán azt a pillanatot, amikor Bach belép a nagy katedrálisba Lübeckben, találkozik Dietrich Buxtehudéval, tehát az, amiről én a narrációban beszélek, hogy hát ez milyen lelkiállapot, milyen helyzet egy fiatal ember számára, az visszaköszön a vásznon, és a kedves hallgatónak van egy aha élménye, még jobban kötődik a műfajhoz, a szerzőhöz. Tehát nagyon, nagyon szereti, úgy látom a közönség, és hogyha megosztatok ezzel kapcsolatban egy ironikus történetet, amikor hazaköltöztem Amerikába, és itthon kezdtem beszélni a hangversenyeimen, akkor nagyon mókás volt, mert a veretes szakma azt mondta, hogy a Rákász olyan rettenetesen orgonál, hogy beszélnie kell a koncertjeim. Aztán akkor, amikor néhány évvel később vetíteni kezdtünk, akkor ugyanez a szakma elmondta azt is, hogy a Rákász olyan rettenetesen orgonál, más szót használtak, hogy vetítenie kell a koncertjeim. És az a mókás, hogy mára azt látom, hogy egyre többen próbálnak beszélni, egyre többen próbálnak valamiféle képanyagot mutatni a hangversenyeken, és vagy drámaian romlott a színvonal azóta, hogy én megjöttem Amerikából 2005-ben, vagy tulajdonképpen szép lassan a szakma így felfedezi magának azt, hogy egy vizuális világban élünk. Olyan világban élünk, ahol emberek emberekhez kötődnek, és akkor, hogyha a klasszikus zenét meg akarjuk őrizni, és nem akarjuk dobgéppel higítani, nem akarunk magán a zenén változtatni, akkor a csomagolásán kell úgy változtatni, hogy az ne csak azokhoz a kevesekhez jusson el, akik egyébként csellórára jártak gyerekkorukban, vagy kórusban énekeltek egész fiatalkorukban, hanem ahhoz is eljusson, aki esetleg úgy válogat, hogy most világbajnokságot nézzek, borozni menjek, vagy esetleg menjek el Rákász Gergely koncertjére Szentendrére a Skanzenbe. Vagy aztán utána, ha mondhatok ennyit, hogy a rákászgergely.hu oldalon pedig megtalálják, hogy még egész nyáron utazunk kastélyparkokba, templomokba, szabadtéren, városok főtereire, tehát nagyon sok izgalmas hangversenyünk lesz, még ha egyet kiemelhetek, Olaszfára, egy 500 fős zsákfaluba, ahol minden alkalommal megtelik egy 500 fős szalmabára aréna. És oda visszük a hangszert, gyönyörűen fölépítik, megvilágítjuk, és aztán egy nagy utcabál következik a hangverseny után, ahol a falunak a bőség kosarából csemegészhetnek a hallgatók. Tehát olyan fantasztikus rendezvényeink vannak, amelyek túlmutatnak a zenén, de azért mégiscsak a zene az a vívőanyag, ami miatt az emberek ott megjelennek, és azt mondják, hogy én ma Bachot, Mozartot, César Frankot hallgattam, és egy kicsit emelkedett a lelkem. Ugye mi kivetítjük négy kamerával, lábkamera, két kézkamera, arckamera, tehát tulajdonképpen minden látszik a hangszer körül, ami történik. Ez azért izgalmas, mert egy földműves barátom jött el egy dél-magyarországi koncert, és azt mondta, hogy Gergely, én megfigyeltem, hogy néhányan azért érkeznek egy órával hamarabb, hogy közel tudjanak ülni, hogy mindent lássanak, hogy nem lehetne ezt kivetíteni. Ez volt 10 éve. Ezen gondolkoztunk el, hogy akkor ha Sándornak mindig ilyen praktikus gondolatai szoktak lenni, hogy lehet ezt úgy megoldani, hogy ez valós időben megtörténjen. Ráadásul nem egy észveszejtő áron, tehát hogy a jegyárakba azt tudjuk integrálni, hogy ez megtörténik, és nem kell még másik 4-5 embert fizetni, akik ott állnak kamerákkal. Ez egy izgalmas technikai feladat volt, de megoldottuk, és most tényleg olyan, mint hogyha a hallgató az orgonapadon ülne, és látná a kezemet, az arcomat, a lábamat, azt a munkát, ami az orgona játék, ami tulajdonképpen hasonlít ahhoz, mintha az ember egy űrhajót vezetne.
1: Ha úgy érzik, hogy szeretik az asztronautikát, és űrhajózni szeretnének, és tudják, hogy az orgona az nem csak egy virág, akkor keressék például jövő pénteken Rákász Gergely orgona estjeit. A jövő péntek az a Szentendrei Skanzené, de minden más bővebben olvasható, és egyébként látható is a rákászgergely.hu weboldalon. Úgyhogy szeressék, élvezzék, tegyék magukévá az orgonát, ami egyrészt gyönyörű hanggal, gyönyörű látvánnyal, másrészt pedig nagyon nagy szeretettel fogadja önöket. Mint ahogy a reggeli expressben mi szeretettel fogadtuk, és megköszönjük Rákász Gergely orgonaművész részvételét.
0: Szerkessze velünk kedvenc rádióját! kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a H5-ös Hév Csillaghegy állomáson mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg áramellátási hiba miatt. Lezárják már a 8. kerületben a József utcát a Rigó utca és a Német utca között daruzás miatt. A Rigó utcából csak balra lehet kikanyarodni. Tart a villamos pálya karbantartása a Hungária körúton, emiatt a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással továbbra is csak a két külső sáv járható, és onnan egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig továbbá az utcából mindkét irányban, csak jobbra lehet a Hungária körútra kijutni. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait engedik át. Ma reggel 8 órától délután 3 óráig a Bécsi kaputeret időszakosan lezárják filmforgatás miatt. A Széll Kálmán tér felé közlekedő 16-os, 16A és 116-os autóbusz Bécsi kaputér megállóját áthelyezik a Fortuna utcába. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Bepöfögött egy közlekedési eszköz, vagyis hogy a reggeli express is meghozta a főváros centrikus programokat. Zajlik a 11. Fesztivál Akadémia, ismét a klasszikus zene nemzetközi központjává válik a főváros több mint 50 szólistával, 210 fiatal zenével. Persze a Kokas Katalin Kelemen Barnabás hegedűművész házaspár által alapítva, és természetesen egy versennyel, úgyhogy még mindig zajlik a 6. Fehér Ilona nemzetközi hegedű verseny 42 fiatal tehetséggel, de hogyha ők lenyugszanak, és már nem a verseny izgalmát érzik, hanem kipihennék, akkor például nyugodtan a Széchenyi fürdőt is meglátogathatják. A legközelebbi program pedig, ami tényleg a fiataloknak és a fiatalokról szól, az a Diák Koncertek sorozatban vasárnap délután 4-kor a Zeneakadémia 10-es termében egy remek koncert Trio Gaspárdal, Jonian Ilias Kadesával, illetve Kirill Gersteinnel. Ők érkeznek tehát, és keressék a fesztiválakademi.hu weboldalt, illetve a közösségi oldalon is csatlakozzanak a főváros zenei fővárossá válásához, amihez olvasni is kell, de nagyon drágák a könyvek, meg elhasználódnak a könyvek, meg föl is nőnek a csemeték, semmi baj, lesz Móra raktárvásár, úgyhogy tessék élvezni a Jókai utca 6-ban, hát persze, hogy a 6 színben, idén is hatalmas szeretettel, rengeteg mesekönyvvel, regénnyel, foglalkoztatóval, albummal, lapozóval, színezővel és óriási kedvezményekkel, úgyhogy a Móra kiadó lepi el a 6 színt, és a Móra kiadó ajánlja föl az olvasás, a betűvetés, illetve a Gutenberg galaxis fontosságát minden apróságnak. Aztán, ha az apróságok nem félnek, akkor akár nézhetik is, ahogy a libegők éjszakáján vesznek részt a felnőttek. Szombatról van szó, és este 7-kor kezdődik a Zugligeti libegőnél. Ez egy pompás, de nem csak a fővárosban, hanem a Bükkben, Mátrában, Zemplénben és a Budai hegységben is élvezhető. Este lesz jó felvonózás, tehát én a Zugligeti libegőt ajánlom, de ha már terveznének a hétvégére, akkor az Oxigén Adrenalin Parkot Sástón, a Zemplén Kalandparkot Sátor alja új helyen, illetve a Libegő Parkot Lillafüreden is megtámadhatják. És ne támadják meg, hanem élvezzék a filmet. Ez a Butaságom története az egyik legaranyosabb film, persze egy Rutkai Évával, és persze, hogy a Rutkai Éva Parkban a 13. kerületben szombat este 20-kor, tehát a remek film, sok-sok kacajjal, és reméljük, hogy kevés szúnyoggal. Minden programunkhoz jó lebegést, jó gyerekezést és jó szórakozást kívánunk!

Klasszik Rádió 92, egy július 9-e csütörtök van, a napocska fölkelt, süt, de nem annyira erősen, hogy bármiféle hőkupoláról kelljen nekem beszélnem, nekem sokkal fontosabb a hölgyek fontos szerepe a mi életünkben. Ha azt mondom, hogy Lukrécia névnap van, akkor kétféle ember létezik, az egyik, aki próbálja eltologatni a vizslák életét a szeme elől, mert hogy a frakhoz nagyon is köthető a Lukrécia, a másik pedig, mert ő nagyon okos, azt mondja, hogy történelem, mérgezés, folytogatás, és hát Lukrécia Borgia, akinek a szerepe az nem annyira fekete, azért a 20. században, 1939-ben jelent meg Maria Bellonchi műve, és ez nagyon jelentős szerepet játszott Lukrécia Borgia újraértékelésében, mert hogy sok házasságról, számos csemetéről és hihetetlen hierarchikus helyezkedésről. Mennyi hábetű szól Lukrécia Borgia élete, aminek tessék utána nézni, és természetesen van egy opera is, Donizetti Lukrécia Borgiája, ami szintén hát nem a legjobb szerepben és nem szögből ábrázolt a szegény Lukrécia, de visszatérve a névhez, mert nem vagyok nagyon jó történelemből, inkább maradjunk annyiban, hogy a Lukrécia, az most tessék lottózni, a Lukrécius férfinév női párja, és hogyha meg akarjuk fejteni, de hál' Istennek a tudósok ennél sokkal korábban elkezdték ezt, szóval a latin lucrum szóval szokták magyarázni, és ennek nyereség a jelentése, vagy profit, de az megint egy külföldi, szóval maradjunk a nyereségnél, szerintem nagy nyereség nekünk, hogy végre beszélhetek egy rajzfilmről, illetve animációs filmről, illetve papír kivágásos animációs tévésorozatról. Frakka macskák réme, ez az egész cím. A forgatókönyv, jaj, Bálint Ágnesnek köszönhető, és a Pannonia filmstúdióban készültek az epizódok 1971 és 1985 között, a rendezők Cseh András és Nagy Pál voltak, a zenéjét pedig, és ez milyen jó nekünk, Pető Zsolt szerezte, Szabó Gyula pedig oda vakkantott nagyon sokat. Na, de Lukréciát ígértem, tehát a Lukrécia szóról nekünk a kövére, a fekete cica jusson eszünkbe, elnézést, hogy kövéret mondtam, szóval egy picikét kerekdedebb, mint párja, Szerénke, aki szintén nem túl vékony, de ő fehér és nyafog vagy nyávog, ezt utánozta nagyon jól Váradi Hédi, de a minket érdeklő Lukrécia pedig Schubert Éva volt, fondorlatot és ravasz, mindig letorkolta Szerénkét, és egyébként mind a ketten az Egerészszők Egyesületének aktív tagjai voltak, szóval Lukrécia innen ismerhető, és nagyon-nagyon remélem, hogy bármiféle változás, jaj, utoljára mondok ilyet, a közmédiában azt hozza el, hogy ezek az értékek ott, és csak ott lesznek láthatóak, úgyhogy tessék keresni a Frak, a macskák réme című sorozatot, tessék énekelni Szabó Gyulával, vagy bakkantgatni a főcímet, és tessék örülni annak, hogy megmaradtak azok a hangok, például Rajz János és Suka Sándor személyében, akik Károly bácsik voltak, mert ők ketten voltak azok, és Pártos Erzsi volt, ami Irma nénink, és aztán még nagyon sokan próbáltak beólálkodni a családba, de hát Lukrécia névnapon ez jutott nekem eszembe, és természetesen még köszöntöm a Koppányokat, a Leonórákok, a Rétákat, ez egy gyönyörű név, és mindenkit, akinek a mai nap nagyon sokat jelent. Egyébként ez a Réta Margitból származik, és szerintünk, vagy nagyon sokak szerint gyöngyöt jelent. Úgyhogy gyöngyszemekre bukkanhatnak a mai műsorban is, most dőjenek hátra, élvezzék a muzsikát. Könnyedén és nyugodtan július 9-én Lukrécia napján. Ez a klasszik nyitány.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Határtalan energia és lélegzetelállító látvány. Július 11-én a világhírű örmény Berd táncegyüttes érkezik a Margit-szigeti szabadtéri színpadra. Több mint 60 év hagyománya, 100 ősi tánc és egy felejthetetlen élmény. Egy estén. Margit-szigeti-szeansz.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos felhős idő. Sikeresnek értékelte a NATO csúcsot Magyar Péter. Emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hozzánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolta arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, amely már meghaladta a 3800-at. A természeti katasztrófában csaknem 16.700-an sérültek meg, és több mint 6.400 embert mentettek ki a romok alól. Csaknem 18.000-en maradtak fedél nélkül. A dél-amerikai ország északi részét június 24-én rázta meg egy 7,2-es, illetve egy 7,5-es erősségű földrengés. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja a 385.000 köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabona termés. Molnár János István gazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadékhiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és az időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó reggelt kívánok! Baleset miatt korlátozásra kell számítani a fővárosban, Zuglóban, a Fogarasi úton, a Nagy Lajos Király útja közelében. A H5-ös hév Békásmegyer, Csillaghegy, Római fürdő és Aquincum állomáson mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg áramellátási hiba miatt. Lassú a haladás a Budaörsi úton, a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé, és tovább a Hegyalja úton is szakaszonként. Akadozik az előrejutás a Szél-Kálmán tér környékén, továbbá a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól észak felé. Telítettek a sávok az M5-ös fővárosi bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól és az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt. Torlódást tapasztalhatnak a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, és a folytatásban a Rákóczi út is csak lassan járható a Blahalújza térig. Ahogyan az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt és a Nagykörút előtt szintén nehéz az előrejutás. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
0: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Sok nagy felülmúlhatatlan, soha el nem múló szeretettel, az a lényeg, hogy tényleg szeretettel köszöntöm a Klasszik Rádió és a Klasszik Nyitány minden kedves hallgatóját. Július 9-e van, csütörtök, elmúlott 8 óra, a híreknek köszönhetően jó néhány perccel, és remélem, hogy mindenki, vagy nagyon sokan figyeltek az előző órában, annak is a végén a fölhívásomra, miszerint Lukrécia nevű ismerésüket köszöntsék fel, mondjuk Egérrel. És ez annak köszönhető, már bocsánat, hogy a Lukrécia névnaphoz nálunk, magyaroknál nagyon szorosan kapcsolódik, szőrösen kapcsolódik a Lukrécia nevű cica, és az ő szerepe, és természetesen a Frakka macskák réme című sorozat, már elmondtam, a Schubert Éva hangjának köszönhető Lukrécia hihetetlen népszerűsége. Ő a fekete, a fehér pedig szerénke, több tisztázást nem tartanék. Elég dolgok és elég tisztázni valom lesz nem sokára majd egy jó ízű beszélgetésben, legalábbis reményeim szerint, mert hogy a 6. kéklámpás találkozóra invitálunk a jövő hét végén mindenkit az Aero Parkba Kránic Balázs segítségével. Úgyhogy tulajdonképpen mintha repülnénk, mintha ünnepelnénk, de nem mintha, hanem valóban egy remek találkozóra, egy gyerekek által is élvezhető, előre szólok, eseményre invitálunk mindenkit, de azért maradt még a kedves csemetéknek egy nem túl vidám, de nagyon fontos dolguk, olvassanak. Ha van kötelező olvasmány, akkor egyrészt nézzék meg azoknak a sorát, és most még ne kezdjék el, ha pedig el akarják kezdeni, akkor szóljanak a szülőknek, hogy 1552-ben július 9-én mi történt, anya, apa. Ha néznek nagyot, akkor azt kell mondani, hogy na, Arany János Szondikét apródját tessék elolvasni. Igen, ez a nap volt az, amikor Drégely várát bevették a törökök, elesik Szondi György várkapitány, Hadim Ali budai pasa díszes pompával eltemetteti, a többi történés pedig Arany Jánosnál, Arany Jánostól elolvasható, aki pedig elolvadna a gyönyörűségtől, az ünnepelje Argentina függetlenségét, vagy Lionel Messit, vagy azt, hogy 1816-ban kikiáltották ugye Argentina függetlenségét, úgyhogy hatalmas marha sztékekkel ott most hihetetlen ünneplés van, vagy várják a következő meccset. Önök pedig várják a következő zene számot a Chicagói szimfonikus zenekartól, persze, hogy egy magyar Solti György vezényletével, Rómeó és Júlia lovagok tánca, szerintem ismerős lesz ez, és szerintem Szergej Prokofjev is örül, hogy a mai napig ismerős ez a dallam motívum, illetve ez a zenemű, utána pedig tényleg ellátogatunk majd képletesen az Aero Parkba, repülünk és ünnepelünk egy jövő heti esemény kapcsán, utoljára mondom, de Lukrécia neve napján, hogyha tessék nyávogni egy jót könnyedén és nyugodtan.

0: reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: És kedves hallgatóink, ahhoz szoktak hozzá, hogyha tárlat, akkor a falakon vannak képek, amikhez nem nyúlunk, megbámuljuk őket, hazamegyünk, és valahol lelkileg repülünk. De itt a repülés most egészen más szerepet kap. Én már beharangoztam kedves hallgatóinknak, hogy lesznek egy gyönyörű repülő dolgok, meg víjogó kék lámpák, úgyhogy nénózva köszöntöm Kránitz Balázst, mint vendégünket, az Aeropark ügyvezető helyettesét, de ne ijedjenek meg, mivel médiásról, remek rádiósról, régi rádiósról van szó, ezért nagyon jól ellátja majd önöket információval. Most engedlek köszönni, Balázs, jó reggelt!
2: Jó reggelt, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Először helyileg határozzuk meg, hogy merre van az Aeropark, és miért pont Aero a neve, mert ott mindig fúj a szél, dehogy.
2: Egyébként ebben is van valami, hogy mindig fúj a szél. Tehát a Ferihegyi repülőtér az arról híres, hogy egy magaslati pontra épült, és gyakorlatilag egy olyan tengerszint feletti magasságon van, mint hogyha Gellért-hegynek a tetejére mentünk volna föl. Ezt kevesen tudják. És ugye mindig ebben az uralkodó széljárásban vagyunk, és amikor itt lent a városban nem feltétlenül mozog a levegő, fönt a repülőtéren, ott bizony mindig lengedez, ugye alapvetően nem csak ezért a Aeropark, hanem legfőképpen azért, mert a repülés hazai történetét mutatjuk be, ebből is a polgári repülést, jól kihegyezve a malév történetére, ami egyébként milyen érdekes, hogy pont most lenne 80 éves az egykori légitársaság az idei évben, és harmadrészt azért már nyitottunk egy kicsit itt a polgári repülésen belül, tehát bele lehet kóstolni a mezőgazdasági repülésbe, van indítható kamufuszolatos helikopter, kukacbombázók például, van mentőhelikopter, van rendőrségi helikopter, szóval nem csak a jól ismert 254-es, 234-es vagy 18-as tudják megtekinteni, sok minden más mellett a kedves vendégek.
1: Évente mintegy 100 000 látogatót fogadtok, akik tisztában vannak azzal, amivel én nem, hogy ide a nyugdíjas repülők kerülnek?
2: Van, amikor több mint 100 000, például a rekord évünk az azt hiszem tavaly volt, vagy tavaly előtt 120 000-en is megfordultak nálunk, és... Hát sokan kérdezik, hogy hogyan kerülnek ide repülőgépek, és valójában a múzeumnak, a parknak a története jóval korábban kezdődik, mint ahogy ez megnyitott. Ez egyébként nagyjából egy ilyen jó 30 évvel ezelőtt volt. Viszont élelmes akkori repülőtéri és légitársasági dolgozók, tehát most itt bőven beszélek a 70-es évek végéről, 80-es évek elejéről. Amikor egy-egy példányt, kiöregedő repülőgép példányt kivontak a forgalomból, akkor azt mondták, hogy azért egyet őrizzünk meg az utókornak, és meglehetősen előrelátók voltak, és nem repülték vissza, nem tudom, a Szovjetunióba, vagy nem vágták szét, ami ugye egy borzasztó katasztrófa, egy ilyen épp repülőgép szempontjából, hogy aminek már kirepülték az idejét, de egy hasba szegény, vagy nem lett belőle például tűzoltók számára gyakorló repülőgép, amit szintén szépen apránként elégettek, vagy fölvagdostak, hanem létrejött egy skanzenbizottság, és ők elkezdték gyűjtegetni ezeket a gépeket annak idején. Az első között volt például az IL-14-es, meg a 234-es.
1: Jó, akkor most már nagyon sok korosztályt így átfogtunk, az enyémet, az én szüleimét, az én gyermekeimét. Tudom, hogy könycseppeket ejtesz mindig, amikor kiejted azt a szót, hogy malév, de ez nem szomorúság, ugye?
2: Egyáltalán nem. Most itt nem feltétlenül arra értem ezt, hogy 66 év működés után megállt a cég, hanem itt pont nálunk arról szól a történet, hogy egyrészt generációk találkozzanak, másrészt a szakma találkozzon az utasokkal, és hát a másik része, hogy ugye rengetegen dolgoznak a repülőtéren, és a repülőtér egy olvasztó tégely, mindig ezt szoktuk mondani. És nem csak abból áll, hogy fölleszállnak ott a repülőgépek, iszonyatosan sok szolgálat van, elég csak belegondolni a repülőtéri rendőrigazgatóságra, a helyi navosokra, ugye, akikről mindig kapjuk a híreket, hogy a szenzációs kutyáik éppen hány kiló drogot
1: láttak
2: valamilyen kargó szállítmányban. és hát természetesen ezt a közösséget is igyekszünk bemutatni, és az egyik legfontosabb, hogyha már itt a generációkat kérdezted, számunkra az utánpótlás nevelés az ágazatnak, és hát nagy büszkeség, hogy pont ezen a héten zajlik, meg a múlt héten is, a nyári táborunk, ahol hát egy olyan kemény mag 10-14 évesekből álló ifjúság állt össze, akik most már 4.-5. éve járnak hozzánk vissza, és gyakorlatilag mindent is tudnak a repülésről, a repülőtérről, és nagyon-nagyon komoly elhatározás náluk az, hogy valamely területen elhelyezkednek. Tehát azért azt jól látni, amikor egy 9-10 éves nagyon határozottan céltudatosan közli a szüleivel, hogy akkor már pedig ő pilóta lesz, és még a típust is hozzáteszi, hogy milyen repülőgépet fog vezetni x év múlva, vagy már pedig ő légiforgalmi irányító lesz a Ferihegyi toronyban, vagy akár a távolkörzetben. És hát szerencsére az elmúlt 10-15 évből bőven tudunk olyan neveket mondani, akik nálunk fertőződtek meg a repüléssel, akár úgy, hogy eljöttek egy reptérlátogatásra, eljöttek még egy reptérlátogatásra, aztán már havonta találkoztunk, és akkor telt volt az idő, egy picit nem találkoztunk, és egyszer csak a Boeing 737-es pilóta fülkéből integetett vissza az úriember vagy a hölgy, mert hogy megcsinálta a típusképzést egy légitársaságnál, és akkor ezeket büszkén nézzük ilyenkor mindig, és ezt ők maguk is elmondják, hogy nálunk kapták az első löketet.
1: Súlyos szó, amit most kimondok, de hát ez örökségvédelem a javából.
2: Természetesen. És hát pont most nem olyan régen volt a múzeumok éjszakája, általában az az egyik olyan nagy esemény, amikor megmutatjuk, hogy amit az elején is mondtál, hogy ez nem az a klasszik múzeum, hogy mindent a szemnek, semmit a kéznek, tehát nálunk nagyon sokáig gondolkodtunk rajta, hogy mi legyen a koncepció, hogy amikor 100 000 látogató megfordul, akkor engedjük-e hozzányúlni őket az ülésekhez a pilóta fülkében, hát tudjuk, hogy ha valaki beül a pilóta fülkében, mi az az első két dolog, amihez hozzányúl, szarvkormány, gázkar, tehát ez úgy nagyjából borítékolható. De vagy ne engedjük, és mindent plexizünk le. Ugye Nyugat-Európában, például Németországban vannak olyan nagy technikai múzeumok, ahol tényleg fantasztikus a gyűjtemény, bemehetsz a repülőgépbe, de nem tudsz leülni, nem tudsz kipróbálni egy korabeli bizniszülést, mert hogy körbe van plexizve, ott az a koncepció. Nálunk viszont az, hogy régi repülősök, olyan kollégák, akiknek annak idején a típuson, ezeken a típusokon indult a karrierje, akár az IL-18-ason, 234-esen, 254-esen, ott vannak, mint tárlatvezetők, értsd, múzeumőr, és ők fogadják a látogatókat, közben ők tudnak vigyázni arra, hogy ne történjen semmi baj a pilótafülkében, harmadrészt pedig cserébe jó izgalmas sztorikat mesélnek, hogy mi minden történt meg egy 254-es vagy egy 34-es fedélzetén. És a legfontosabb, hogy ezek közül nagyon sok élő repülőgép. Tehát arra rendkívül büszkék vagyunk, hogy például minden egyes ilyen nagy rendezvényünk, mint a múzeumok éjszakája volt, egy 70 éves IL-14-es utasszállítónak a csillagmotorját indítjuk be. Meg megmutatjuk, hogy milyen életeket tudnak mutatni ezek a repülőgépek, amikor áramot kapnak.
1: Jó, egyébként amiről beszélgetünk, az nem csak így légbe kiáltott szó, az aeropark.hu weboldalt böngészem én, csak még nem merem a YouTube oldalatokat beütni, mert lehet, hogy akkor az nagyon hangos lenne, de ott is minden érdekesség, mozgó érdekesség megtalálható. Mennyit szálljunk egyébként most még nem a kék lámpás találkozóra, hogyha szeretnénk kimenni kicsikkel, nagyokkal, asszonnyal, nem asszonnyal az aeroparkba? Mennyi időt szálljunk rá szerinted?
2: Ez nagyon-nagyon változó. Az a tapasztalatunk, hogy sokan megérkeznek, másfél óra alatt végig szaladnak. Aztán vannak olyanok, akik annyira rabul ejtődnek, hogy így fogalmazzak, hogy megérkeznek reggel 9-10 óra körül, és még délután 4 órakor is látjuk őket, mert a gyerekek a 7. kör teszik az IL-18-asnál, és mennek föl Darida Tamás kapitány úrhoz, aki aztán tényleg elkezdi őket úgy igazán a pályára állítani. És hát ugye van a másik verzió, amikor meg ilyen időutazási jelleget csinálnak maguknak a látogatók, hogy délelőtt eljönnek egy 3 órás reptérlátogatásra velünk, végig mutogatjuk, hogy hogy működik a repülőtér a kulisszák mögött, mi történik a járatok 30-35 perces forduló idejében, elviszük őket a tűzoltóbázisra, nézzük a fölleszálló gépeket, érkezik a Jumbo, a Boeing 747-es, és akkor a túra után megpihenve egy picit a parkban, utána pedig délután megnézik, hogy mindez, hogy történt, amit láttak délelőtt a repülőtéren, hogy történt ez a múltban, tehát akár egész napos program is lehet belőle.
1: Jó, és akkor még a szimulátorokat ki sem ejtettem a számon, mert ahhoz gyáva vagyok, mert nyilván erős foglalás kell.
2: Hogy lehet ízelítőt kapni.
1: Rendben, és akkor nem sokára elkezdünk nénózni, hogy abszolút az idiotizmusat, vagy az infantilizmusomat vegyem elő, de majd engem jól helyre ránt és terelget Kránic Balázs, és akkor eddig a pillanatig voltál az Aeropark ügyvezető helyettese, nem sokára pedig egy jó rádiós leszel, aki a kéklámpás, a hatodik kéklámpás találkozóra invitál mindenkit majd a jövő hét szombatjára. Addig a Bán Fráj polka következik. Az rendben van, hogy én tudom, hogy ez ifjabb Johann Strauss-é, de gyorsan megnéztem, a Bán Fráj, az tényleg azt jelenti, hogy szabad utat, tehát hogyha vasutasokat nézünk. Mindent, ami mozog, azt szerettek, vagy abszolút a repülés a tietek?
2: Én magam úgy vagyok vele, hogy mindent szeretek, és ráadásul a kötött pálya, itt a Bán Fráj, az külön közel áll hozzám, nagyapám mozdonyvezető volt, na és a vasutat is ugyanolyan szerelemmel tudom nézni, mint a repülést.
1: Jól van, akkor egy polka szerelemmel, utána pedig kéklámpás találkozó, még nagyobb szerelemmel, és Kránic Balázsral. Egy picit türelmet kérünk, Balázsra.

0: Klasszik Rádió 92.1, meg ifjabb Johann Strauss, meg Kránic Balázs most, aki nem kezd el nénózni, de elmeséli majd, hogy mi lesz a hatodik kéklámpás találkozón. A helyszín még mindig az Aeropark, hiszen annak is ügyvezető helyettese vagy. És azt jelenti a kéklámpás, hogy megállítjátok a forgalmat, és csak mennek a mentők, tűzoltók, rendőrök, és be se jutok az Aeroparkba?
1: Feltételül azért ez egy kicsit összetettebb szervezés után valósul meg. És
0: most mert oda kell jutni azért valahogy.
1: Igen. Tessék?
0: Mert oda kell jutni valahogy.
1: Így van, tehát a járművek azok már abszolút a nyitás előtt bent lesznek, és hát annak örülünk nagyon. Ugye ezt nagyon fontos elmondani, hogy ezt a találkozót még bőven a pandémiás évben hirdettük meg. Egyfajta köszönet jelleggel az akkori szolgálatoknak, amelyek sokszor tényleg ilyen nagyon-nagyon heroikus küzdelmet folytattak innitamott az országban, és akkor jutott eszünkbe a gondolat, hogy valahogy az ő munkájukat tényleg közelebb kellene hozni, autentikus környezet, hiszen reptéri tűzoltóautónk van a múzeumban, kéklámpás járműveink vannak a múzeumban, és nagyon nagy érdeklődést mutattak. Ugyanúgy a hivatásosok, mint a civilek, ha most éppenséggel a tűzoltókról szeretnék beszélni. Tehát nem csak hivatásos tűzoltók jönnek ki, hanem rengeteg öte az ország minden részéről, és ők nagyon-nagyon büszkén mutatják azt a technikát, amivel ők rendelkezésre állnak. És így az elmúlt években folyamatosan csapódott mindenki ehhez a rendezvényhez, tehát a hagyományőrző rendőr századnak a fantasztikus gyűjteményéből, amikor ízelítőt kapunk, és a rendőr Trabanttól kezdve a csapatszállító IFÁN át az ország legkisebb rendőrautójáig, ami a Budai Várban teljesített szolgálatot látható, kipróbálható, az egy ilyen fantasztikus dolog. És hát próbáljuk interaktívvá is tenni a dolgot, meg például a készenléti rendőrségnek a helikoptere ott landol a parknak a közepén, az minden alkalommal egy nagyon izgalmas mutatvány, és így test közelből lehet.
0: MD-902?
1: Tessék?
0: MD-902?
1: Vagy? Így van. Ezek azok a helikopterek, amelyeket hát 2017-18-19 környékén kezdett szolgálatba állítani a készenléti rendőrség. Ilyen jó robosztus helikopterekről beszélhetünk egyébként, és a korábbi MD-500-asokat váltotta, ami egy ilyen nagyon-nagyon szép helikopter, talán ilyen amerikai filmekből is ismerős lehet, főleg a 80-as évekből, 70-es évekből, ilyen csepp formájú, és nagyon-nagyon fürge. Hát legegyszerűbb Magnum című sorozatra hivatkozni, abban használtak, hívjesszék ilyet például.
0: Jó, tehát ő is érkezik. Kötelességem elmondani, hogy a pénzügyőr zenekar többször is koncertet ad.
1: Ez így van.
0: Úgyhogy ott lesznek a nyári slágerek, meg a fújások, meg az ütések, meg a minden. Én viszont gyereknapon találkoztam olyan gyerekekkel, akiket nem értettem, mert folyton azt mondták, hogy ők olyanok lesznek, vagy azok lesznek, mint Szecsó. Ki Szecsó?
1: Szecsó az a srác, aki most már jó pár éve a YouTube-on egy sorozatban mutatja be a hatóságoknak, meg az egyes egyenruhás szervezeteknek a munkáját, és sokaknak ismerős lehet, a rendőr lettem, a navos lettem, ez ilyen 8-10-12 epizód, ismerős lehet, a BKV-s lettem, a helyszínelő lettem, szóval nagyon sok féle sorozatot indított el, és hát gyakorlatilag így, hogy ő maga is beöltözik, és nem csak beöltözik, mert azért ki is képzik valamennyire, a kulisszák mögül nagyon-nagyon testközelből mutatja be, hogy mi történik egy-egy járőrrel a nap folyamán, mi történik a helyszínelőkkel, hogyan dolgoznak a nyomozók, mi van bent a központban, és hát ha valaki a sorozatot nézi, akkor tényleg eléggé megrázó pillanatokban is volt szerencséje ott lenni baleseti helyszínelésnél, súlyos karambolnál, és hát ő tényleg valahol itt a, nem akarok nagy szavakat használni, de tényleg így van, ezeknek a szervezeteknek a egyfajta nagykövete lett, és tényleg annyira testközelbe tudja hozni a munkájukat, és nagyon izgalmasak ezek a filmek, amiket felrak a YouTube-ra, hogy arra gondoltunk, hogy idén ő is a vendégünk lesz, és jót beszélgetünk ezekről a kalandokról, amit átélt akár a rendőrségnél, akár a tűzoltóknál. Másrészt, hát nálunk is lesz két baleseti helyszínelés, a programnak az egyik leglátványosabb eleme, pontosabban baleseti szimuláció, és együtt fogjuk majd ott irányítani a közönség figyelmét, hogy adott pillanatban éppen mit érdemes nézni, hogy a tűzoltók hogyan állítják talpra az autót, hogyan szedik ki a sérültet, hogyan áramtalanítják, és hogyan dolgoznak össze azok a szolgálatok, akiknek ilyenkor meg kell jelenni az adott helyszínen.
0: Lehet, hogy túl elméleti a kérdés, de itt nyilván mindenki tűzoltó, katona, vadakat terelő, német juhász, na, szóval akar lenni, de itt lehetek civil is? Itt arra nézvést is, tudom, hogy itt a szórakozás a lényeg, de kapok tanácsot, hogy nagyon negatív és nagyon rossz esetekben, mint civil, mit tehetek?
1: Természetesen, hiszen erről is szól a dolog, hogy mindenki ki tudja próbálni a dolgokat, és hát nem utolsó sorban civilként, hogyha valaki pályát akar váltani. Vagy régi dédelgetett álma vágya, hogy nem tudom, csatlakozzon a repülőtéri navigazgatósághoz, és akkor eleve egy speciális környezetben speciális feladatokat lássan el. Ezek a szervezetek, és most itt nem csak a NAV-ot értem, ez alatt a rendőrséget, Budapesti Rendőrfőkapitányság, Kiszeléti Rendőrség, és még hosszasan sorolhatnám, toboroznak is, és örömmel mondhatom, hogy a visszajelzések alapján az egyik legsikeresebb ilyen toborzó pontjuk általában tőlünk. Jó. Tényleg eléggé sok embert vesznek föl, legalábbis a látogatók közül, akiknek itt szöget ütött a fejében, hogy ez lehet, hogy ezt meg lehetne próbálni, olyan izgalmas volt ez a kutyás bemutató, olyan izgalmas volt ez a mentési bemutató, és szépen lassan csatlakoznak.
0: Nem volt véletlen, hogy én itt a tumultuózus jelenetekkel, meg az autókövetéssel, meg leállítással kezdtem. 4 órakor lesz egy konvoj, vagy egy ilyen felvonulás, mondhatom azt, hogy felvonulás.
1: Így van.
0: Merre, kikkel?
1: Ez most már egy hagyomány ezen a programunkon is, meg az őszi Ikarusz találkozónkon is. Hát most nézegettem éppen az eddig regisztráltaknak a listáját. Hát legalább egy ilyen 60-70, de aztán a rendezvényig még van több mint egy hét, 60-70 jármű fog érkezni hozzánk, és ezekkel mi szépen felállunk egy konvojba, és elindulunk ott a reptér környékén, rendőrségi felvezetés és útbiztosítás mellett, de ugyanakkor a lehető legkisebb fennakadást okozva, és ezzel koronázzuk meg a találkozót. Egy rendkívül látványos programelem, amikor 70 kéklámpás jármű, és abban nem csak rendőrségi tűzoltósági van bent, hanem oldtimer, aztán például BKK forgalom, forgalmi zavar elhárító autó, mentőautó, és még rengeteg mindent lehetne mondani, vagy például ott van a sorban a mi honvédségi tárgyaló buszunk, Ikarusz buszunk, ami szintén kéklámpával van felszerelve, és akkor ezekkel elindulunk onnan a repülőmúzeumból, és akkor végig megyünk Lecsésen, elmegyünk egészen Üllő végéig. Üllő végén szerencsére ott van egy jó nagy körforgalom, azon visszafordulunk, visszafelé is átjövünk Üllő főutcáján, és ahogyan beérünk Lecsés határába, hogy a fotósok ilyen természetközeli helyzetben is tudják a járműveket megörökíteni, az Újecseri út érintésével térünk rá az M4-es Budapest felé vezető oldalára, és abból érkezünk vissza majd az aeroparkba. És ez körülbelül egy olyan 50 perc, egy óra szokott lenni ez a nagyjából 20-22 kilométeres szakasz, és az a tapasztalatunk, hogy nagyon boldogok a vecsésiek, nagyon boldogok az üllőiek, tömegek tavaly is, tömegek álltak, főleg üllőnként az út mellett.
0: Praktikus tanácsokat kérek, mivel érkezzünk, nyilván nem mentőautóval, és ne vigyenek minket, szóval hogyan érkezzenek a családok, nyilván fejfedő a napsütésre való tekintettel, vagy folyadék, vagy szóval tudod, most kell kiszolgálni praktikusan az érkezőket.
1: Így van, várhatóan egyébként eléggé meleg lesz, meg úgy néz ki az idei évben, hogy pont az ilyen kánikulai időjárás köszöntve a nagy rendezvényeinkre, ez meg pláne nappali rendezvény, de ettől függetlenül senkinek ne vegye el a kedvét, mert hűsölni azért lehet, mert erre ilyenkor mi is szoktunk odafigyelni, hogyha egy-egy tűzoltó autóban ott van 5000, 8000, 9000 liter víz, abból azért egy keveset ki szoktak nyomni ott a közönségre, értem ez alatt, hogy 6000-et például, persze nem 2 perc leforgása alatt, hanem nagyobb időbeli eloszlásban, tehát kánikula idején hűsítés megoldat. Ha valaki autóval jön, parkolónk természetesen van, elég nagy a parkolónk, elég sok autó fér el, ott a múzeum közelében, de nagyon-nagyon sokan ilyenkor a közösségi közlekedést szokták választani, és akkor összekötik a kellemest a hasznossal, vagy kijönnek a 200-as busszal, az ugye megállott a terminálon, egy picit bekukkantanak, megnézik a repülőket, a modern repülőket, és egy nagyjából 4 perces sétával, 5 perces sétával már ott is vannak a múzeum kerítésénél, és akkor bejönnek hozzánk. Igen, amit említettél, hogy sapka-baseball, sapka-napszegővel erőteljesen javasolt, főleg, hogyha valaki hosszabbra tervez, és sok programot szerette megnézni, akkor ezek a védőeszközök mindenféleképpen szerencsések, de egyébként az aeroportnak szerencsére. Annak ellenére, hogy ott vagyunk a idézőjelbe téve Préri pusztán, vannak kellemes árnyékos helyeink, van egy nagyon kellemes ligetünk ott a repülőgépek előtt, és az ember nem is gondolná, hogy milyen jó nagy árnyékos felületet tudnak adni a repülőgépeknek a szárnyai, csak ahogy fordul a nap, úgy az árnyék is vándorol természetesen, úgyhogy után kell követni.
0: Jó, de hát a fizika meg az időjárás az mindig is nagy szerepet játszott a repülésben.
1: Így van.
0: A 6. kéklámpás találkozóra invitálunk mindenkit. Utolsó kérdésemmel csak azt mondom, hogy nekem milyen könnyű dolgom van, mert amikor Kránitz Balázzsal beszélgethetek, akkor nem csak munka volt a mondataiban, hanem szerelem. Ez a szerelem, ez soha el nem múlik.
1: Ez egy érdekes dolog, attól függ, hogy melyik részét nézzük. A rádió is egy örök szerelem, és szerencsére most így az élet azért megadta másik oldalról, hogy nagyon sok helyen mesélhetek a másik régi gyerekkori szerelmemről, a repülés, meg a repüléssel kapcsolatos dolgokról, és meglepő módon, mint ahogy most sikerült egy kicsit a vasútról is beszélni, de igen, tehát hogy ez egy ilyen szerencsés együttállás az én életemben, hogy bármelyik területéhez nyúlunk, akkor ott van valami olyan kötődés, ami hogy hobbivá tudja tenni a hétköznapokat, ami nagyon-nagyon élvezetessé tud tenni egy jó hosszú 12-13-14 órás munkanapot, és egy olyan spéci környezetben, ami azért nem egy klasszikus helyszínen zajlik. Úgyhogy igen, a válaszom határozottan igen a kérdésedre.
0: Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy meséltél magadról, a szerelmedről, a lelkületedről, meg hasonlókról. Gyorsan 21. századi leszek, aeropark.hu, ezt az oldalt keressék, illetve kéklámpás találkozó, ha így jutik be a keresőbe, akkor is nagyon jó helyre érkeznek, illetve érkezzenek július 18-dik, tényleg hánytól érkezzenek majd, ez jövő szombat.
1: Akkor nyitunk, és érdemes viszonylag hamar érkezni, mert általában a program egyik első eleme, hogy landol a helikopter, és amikor az ott az embertől 4-5 méterre száll le, az különösen izgalmas.
0: Jó, akkor meg lesz a jövő szombati hűsölni való, ami egy légáramlatot jelent helikoptertől, de a lényeg, hogy a 6. kéklámpás találkozóra is invitáltuk kedves hallgatóinkat, meg úgy általában az Aeroparkba, a Malév pedig tényleg könycseppeket csal ki néhányak szeméből, de itt minden látható, és minden újra átélhető. Kránitz Balázzsal beszélgethettem sokat szorra, és nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél. Nagyon sok szülőn azért, valljuk be őszintén, hány éves kortól lehet vinni csemetét? Mit ajánlasz?
1: Ugyanúgy, mint a jól ismert építőkockás játékon, 0-tól 99-ig.
0: Ez volt a jó válasz, és volt benne szám is, mert hát végül is egy nagyon komoly műszaki tudományról beszélünk, a repülésről is van szó. Kéklámpás találkozó az Európában jövő szombaton, itt pedig megköszönve mindent Kránitz Balázsnak. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen!
0: Szia-szia, szervusz! Na és akkor még egy ajándékot adnék én a csemetéknek, John Williamsnek, nem csak az úgymond csillagok háborúja, minden köszönhető. Itt van ez egy ilyen pikkelyes barátaink által beborított film saga is, úgyhogy a Jurassic Parkból következik egy kicsi muzsika, és ne felejtsék el. Hát jó, dinókkal nem, de minden mással, ami mozog, találkozhatnak az Aeroparkban, illetve jövő szombaton a kéklámpás találkozón az Aeroparkban. Ez pedig a klasszik nyitány, ami, ha akarjuk, mozog, ha nem akarjuk, nem, de az biztos, hogy könnyedek és nyugodtak vagyunk. Jöjjenek a dínók!

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Baleset miatt korlátozásra kell számítani a fővárosban, Zuglóban, a Fogarasi úton, a Nagy Lajos Király útja közelében. A H5-ös hév Békásmegyer, Csillaghegy, Római fürdő és Aquincum állomáson mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg áramellátási hiba miatt. Lassú a haladás a Budaörsi úton, a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé, és tovább a Hegyalja úton is szakaszonként. Akadozik az előrejutás a Szél-Kálmán tér környékén, továbbá a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól észak felé. Telítettek a sávok az M5-ös fővárosi bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól és az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt. Torlódást tapasztalhatnak a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, és a folytatásban a Rákóczi út is csak lassan járható a Blahalúza térig. Ahogyan az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt és a Nagykörút előtt szintén nehéz az előrejutás. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92, egy július 9-én, egy csütörtökön. Dőlhetünk hátra, hogy fölkészítsük az apróságokat, gyerekeket, unokákat a jövő héten, a szombaton egy remek túrára. A túra pedig az Aeroparkba vezessen mindenkit, hiszen nemrégiben Kránisz Balázssal beszélgettünk. Annak kapcsán, hogy a 6. kéklámpás találkozó indítódik el. Az indítódás azt jelenti, hogy minden, ami mozog, az ott lesz, és minden, ami kék, vagy bármilyen színű lámpával hívja fel a figyelmet, hogy fontos, az is ott lesz, úgyhogy tűzoltók, rendőrök, navosok, és még mindenki, de nem csak a földön nénozva, hanem például helikopterrel fölülről, úgyhogy tessék jól megtervezni a jövő szombatot, és elindítani az agytekervényeket, hogy hogyan lehet is ünnepelni, mármint úgy, hogy délután 4 órára arra nagy konvojra vagy felvonulásra mindenféleképpen jó fényképező helyeket találjunk. Ez a praktikum, amit önök elé tudok tárni, és vannak adatok, amiket július 9-én önök elé kell tárni a névnaposokról, mert Cica Lukrécia kapcsán már megemlékeztem, illetve szóltam róluk. Találtam nagyon érdekes neveket, magyar sakkmesterként én nem ismertem, de Szén József 1805-ben ezen a napon született, és nem csak hazai, hanem világszintén is a 19. század első felének egyik legnagyobb sakkozója volt. Sőt, a tulajdonképpeni sakkfeladványokat, ennek szerzését, írását is neki köszönhetik világszerte, és van egy szó, amit nem nagyon értek, de végjátékkutató, ami így végzetesen hangzik, meg nagyon drámaian, de hát nyilván a sakkban ennek fontos szerepe van, és sok-sok fontos szerepet játszott el, milyen frappáns átkötés. Az 1892-ben ezen a napon született Siménfalvi Sándor is, magyar színész, érdemes művész. Nagyon sokan csak mint postást ismerhetik meg, vagy én is így emlékszem rá, néhány jól vagy rosszul sikerült a postáról szóló reklámból, de hát tudni kell róla, hogy Felső Rákosi és Homoró Dalmási Siménfalvi Sándor Szenicén született ezen a napon, de ugye 1892-ben az egész család színész volt, éppen ezért ő csak 4 osztályt végzett el a Székelykeresztúri Unitárius Főgimnáziumban, és ment azonnal vándorszínésznek, meg artistának, meg állatszeledítőnek, meg hála Istennek remek játékfilmekben szereplőnek, úgyhogy a Ludas Matyi Fűre lépni szabad utószezon, Kárpáti Zoltán, Felmegyek a miniszterhez, az Aranyember, Fotó Háber, Édes Anna, Mesztelen diplomata, és akkor még a tévéfilmekről nem is beszéltem, főleg a Kemény Kalap és Krumplióról, meg az Öreg Bánya titkáról, de Siménfalvi Sándorra, arra a hihetetlen hanghordozásra, és alakra és karakterre érdemes emlékezni és megkeresni őt, mert hogy klasszikus. Na akkor térjünk át egy picikét a klasszikusokra, mert hogy július 10-e és augusztus 1-e között ismét a komolyan hangzó zenéje lesz a főszerep a Fertődi Eszterházi Kastély Apolló termében, ez a Haydneum, ami várja önöket a Haydneum koncertekkel Eszterházán, minden pénteken és szombaton este 7-től tehát. A nyitó hétvégén az Ensemble Variable Kamra együttes lép színpadra Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart és Felix Mendelssohn műveivel, a klasszika és a kora romantika hangulatát idézve. Egyel tovább, vagyis a július 17-én, 18-án Haydn szimfóniái kerülnek majd, úgy szintén ő az Origóba, az Orfeó zenekar érkezik, ugye önök is gondolják és tudják már, hogy Vashegyi György vezényletével, a szólista pedig Somlai Petra fortepiano művész lesz, aki Mozart zongora versenyeit szólaltatja meg, persze, hogy korabeli hangszereken, aztán július 24-e, 25-e, 2 billentyűs est, július 31-én és augusztus 1-én pedig a Capella Savaria zárja a programsorozatot zenekari hangversenyekkel, és nálunk is rengeteget hallhatjuk a Capella Savariát. Nem csak Joseph Haydn előtt tisztelegnek, hanem azt a zenei világot is megidézik, ami egykor az Eszterházi udvarban igenis virágzott, úgyhogy a történelmi helyszín, a korhű hangszerek és a historikus előadásmód együtt különleges élményt ígérnek 4 hétvégén keresztül. A haydneum.com weboldalon keressék az Eszterházi Kastély Apolló termében zajló és fölcsendülő koncerteket. Tehát én annyit tudok tenni, hogy a G-dur meglepetés szimfónia 3. tételét csempészem ide Haydntól. Szél György a karmester, mert mindenhol van magyar szál és magyar vonal. Ez pedig a klasszik nyitány.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, felhős idő. Emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Magyarország nem nyújt katonai támogatást Ukrajnának. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, amely már meghaladta a 3800-at. A természeti katasztrófában csaknem 16700-an sérültek meg, és több mint 6400 embert mentettek ki a romok alól. A dél-amerikai ország északi részét június 24-én rázta meg egy 7,2-es, illetve egy 7,5-es erősségű földrengés. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja a 385 ezer köbmétert. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfó adatai. A vonatok, a hívek és a tramtrain járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid hozzátette, több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, továbbá új kereső is segíti az állomások és a járatok gyors megtalálását. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és az időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó reggelt kívánok! A főváros 11. kerületében a Bartók Béla út, Tétényi út, Karolina út, Hamzsabégi út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan ma délután 1:45-ig áramszünet miatt a forgalmat rendőrök irányítják. A H5-ös hév Békásmegyer, Csillaghegy, Római fürdő és az Aquincum állomáson továbbra is mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg áramellátási hiba miatt. Torlódásra számítsanak a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és a folytatásban a Hegyalja úton is szakaszonként, illetve fennakadást tapasztalhatnak a Szél-Kálmán tér környékén, és változatlanul lassan halad a sor a budai alsórakparton a Petőfi hídtól észak felé. Akadozik a haladás az M5-ös bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcától és az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt, s ugyanígy a Tököli úton a Baross tér előtt, aztán a folytatásban a Rákóczi úton is a Blahaliza térig. Az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt szintén lassulásra kell készülni. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Július 9-ét írunk már, aki még egyáltalán ír, és nem csak digitálisan nézi az érkező jeleket, tehát egy csütörtöki napon 9 óra után néhány perccel köszöntöm újra Önöket. Ez a mai Klasszik Nyitány utolsó órája egy pici olvadással, bár tudom, hogy most már ezzel az enyhességgel nagyon kedves és kegyes hozzánk az időjárás, de az olvadás nagyon fontos, mert 23-25 Celsius fok alatt érdemes tartani azokat a viaszból készült, hát szobrokat, hívjuk őket így, amelyek láthatók világszerte a Madame Tussauds panoptikumokban, és a Madame Tussauds Budapestben is láthatók természetesen, de mi most egy sokkal keményebb anyagból készülő, ráadásul négy lábút szeretnénk Önöknek bemutatni. Elkészült ugyanis Kalambó kutyája, 5000 darabos Lego figuráról beszélünk, ő pedig ugatna, hogyha lenne hangja. Kalambóhoz kapcsolódik egyébként egy évforduló is, sajnos halálának 15. évfordulója volt nemrégiben, de azért itt maradt ő, és nem csak a nagy ballon kabátjában, hanem meg a szivarjával, meg a kacsintgatásával, hanem azért sok-sok szerepben, hiszen egy Golden Globe díjas színészről beszélhetünk. Szóval ő is megérkezett a Madame Tussauds Budapest, Becunyi Tímea, a Madame Tussauds Budapest értékesítési és marketing vezetője, mesél majd, hogy hogyan is kell a kutyával bánni, hogyan lehet bánni, és még milyen érdekességek vannak, és hogy tényleg nem olvadnak el, mert vigyáznak rájuk ezek az alkotások, vendégek, érdekességek, szelfizhető érdekességek a Madame Tussauds Budapestben, de addig még van rengeteg időnk, meg utána is lesz rengeteg időnk, hogy fölidézem Önökben néhány színészünket, mert Siménfalvi Sándort, az ő hihetetlen alakját már említettem, mert születésnapos. Csala Zsuzsára, Jászai Maridia színészről, érdemes művészre is érdemes emlékezni. 1933-ban született ezen a napon. Tényleg felejthetetlen, tényleg nagyon aranyos, tényleg nagyon kedves alakja ő a magyar színjátszásnak, főleg annak a humorosabb felének. Az nem biztos, hogy humoros élettel, de sok-sok szereppel és újra nézhető szereppel vár mindenkit, mondjuk a videó megosztó csatornákon. Krencsei Marien magyar színművész, aki 1931-ben született ezen a napon, és most keresnem kéne egy olyan hangot, hogy fölidézzem Keres Emil hangját, a Kossuth-díjas magyar színművész. Nekem főleg versmondóként maradt meg az emlékezetemben. 1925-ben született ezen a napon. Tényleg keressék meg azokat a verseket, amivel ő ellátott minket, vagy segített rajtunk, vagy egyáltalán itt volt. Aztán hál' Istennek Kovács Nóra magyar színművésznő még itt van közöttünk, úgyhogy neki is érdemes boldog születésnapot kívánni. Ha pedig valaki nagy postai költségbe szeretné verni magát, az azonnal írjon a pont 70 éves Tom Hanksnek, a kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, ugyanis szintén ezen a napon ünnepli születésnapját. Lenne néhány történelmi esemény, amit felsorolnék, de inkább eltekintenék attól, hogy Palota forradalom buktatta meg III. Péter orosz cárt 1762-ben. Drégely várának sajnálatos bevételéről már meséltem, és ajánlottam mindenki figyelmébe Arany János örökbecsű művét, Szondikét apródjáról, vagy ha egy jó kis prágai kirándulást terveznek, akkor a prágai Károly hídon szelfizés közepette legyen a fejünkben, hogy 1357-ben ezen a napon volt a prágai Károly híd alapkő letétele, és hogy hova készült, azt nem annyira mérnökök, mint inkább ilyen asztrológiával foglalkozó, hát másféle tudósok határozták meg. Nálunk a zene lesz főszerepben, itt a Klasszik Nyitányban.

0: reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Azt ajánlom, hogy ne olvadjanak el, mint egy jó viasz bábú a Madame Tussauds panoptikumokban, illetve jelesül a budapestiben, ahol mostanában lehet simogatni is egy nagyon kedves négylábút a kiállított vendégek között. Ez a négylábú Kalambóhoz köthető, ő Kalambó kutyája, és a világon először nálunk formázták meg. A Tussauds viasz bábuktól picikét eltérően Legóból készült, de a legfontosabb, hogy itt van, illetve nekünk itt van a Cunyi Tímea, a Madame Tussauds Budapest értékesítési és marketing vezetője.
2: Kalambónak a figurája, vagyis Peter Falknak a figurája egyedül a világon nálunk látható a Madame Tussauds múzeumokban. Ezért nagyon nagy népszerűségnek örvend a látogatók körében, mind belföldi, mind külföldi vendégeink rajongásig szeretik a élethű figurát. Több visszajelzés érkezett még 3 évvel ezelőtt, amikor nyitottunk, hogy hiányolt a látogatóink a kutyáját, hűséges társát a figurának, és végül úgy döntöttünk, hogy egy kicsi játékosságot is viszünk bele, és mondjuk nem viaszból öntjük ki a kutyát, hanem Lego figuraként születne újjá, és segítségünkre sietett egy nagyon fiatal építész, mérnök hallgató, aki szintén megszállott kiltságig szereti a legókat, a különböző kreatív feladatokat, és ő tervezte meg a számunkra egy per egy arányú, tehát tényleg egy kutya nagyságú kutyát Kalambó felügyelő mellé. Hosszú folyamat volt eleve a Lego darabokat berendelni hozzá, mivel ugye teljesen tényleg csak nekünk készül, azokat szétválogatni, illetve összeilleszteni, ragasztani ezeket a Lego kockákat. Körülbelül ilyen több héten keresztül készítettük. Tényleg mindenki önkéntesként jött segíteni, kollégák gyerekei, és több mint 5000 darab kockát használtunk fel, hogy Kalambó felügyelőnek a hűséges társa is mellette lehessen. Nagyon szeretik az emberek, és megsimogatják a Lego kutyának a buksiját, amikor mellette vannak. Ez az első ilyen eset egyébként, így a Tussauds-nál, hogy más anyagból is készült figura látható, de ez mindenkinek a tetszését elnyerte. Illetve hát ugye többen hiányolták Kalambó hagymat feleségét is, de hát ugye őt, mivel nem tudjuk, hogy nézett ki, így őt sem viaszból, sem legóból nem tudtuk elkészíteni. Nagyon érdekes történet. Ugye mi is meg szoktunk emlékezni a figuráink jelentős évfordulóiról, napjairól, születésnapokat szoktunk ünnepelni a figurákkal együtt. Hát, ugye Peter Falk most a napokban 15 éve, hogy elhunyt. Kiderült, hogy Steven Spielberg volt a rendezője az legelső Kalambó sorozatoknak, még a fiatal Steven Spielberg, ami tényleg nagyon jó, hogy igaz, nem egy teremben állnak, mert Spielberg ő a movie teremben ül, és ő nála is lehet például vicces fotókat készíteni, tehát mellette van egy rendezői szék, amiben a látogatók beülhetnek, csapót is a kezükbe vehetnek, vannak úgynevezett, mi úgy hívjuk őket, hogy vendégfigurák. Ugye több mint 20 Tussauds van a világon, például Bécsből, Prágából, illetve most éppen Amsterdamból érkezett egy vendégfigura, például a dubai Madame Tussaudsból is volt már egyszer egy ilyen vendég, úgymond kölcsön figuránk. Ezzel is próbáljuk itt színesíteni azt a repertoárt, amit tudunk kínálni. Például Tom Cruise mögé, ha fölpattan valaki a motorra, akkor elindul mögötte a film, mint hogy a Budapest utcáin águldozna Tom Cruise-dal, őt természetesen szorosan ölelve. ha valaki leül az interiőrbe, amit kialakítottunk a Munkácsi párizsi műhelye alapján, akkor Munkácsi egy gombnyomásra lefesti az illetőt. Petőfi mellett verset lehet írni, királyi koronákat, Erzsébet, második Erzsébet angol királynőnél, vagy akár Mátyás figurájánál is. Lehet a trónba ezekkel leülni. Drakulánál például a ikonikus köpenyében lehet pózolni. De most visszatérve Peter Falkra, ő neki viszont sehol nincs máshol, ugyanúgy, mint Bud Spencernek, illetve Chuck Norrisnak. Tehát ez a három nemzetközi sztár, akiknek nincs más Madame Tussaudsban figurája. A sporttermünk az tényleg hihetetlen népszerű, szinte mindig tömben van, és ott például Messi és Ronaldo mellett lehet kupát magasba emelni, velük fotózkodni, Szoboszlai Dominik figurája mellé be lehet állni, Pap László figurája mellett van egy boxkép, de Usain Bolt és Hosszú Katinka figurái is itt találhatóak meg.
1: Kérek szépen megcáfolni egy pletykát, vagy egy félelmet, hogy amikor nagy meleg van, akkor elolvadnak ezek a, ezek a vendégek, vagy bábok.
2: Igen, ez tényleg pletyka. Egyébként, ha nagyon meleg lenne, elolvadnának, de éppen ezért mi nagyon vigyázunk arra. Ez egy előírás is egyébként így brand szinten, hogy maximum 23 fok lehetnek a figurák, úgyhogy mi most így is hirdetjük magunkat így a nyár beköszöntével. Nálunk biztosan 23 fokos kellemes hőmérsékletet találnak a látogatók.
1: Jó simogatást, jó tűszózást kívánok mindenkinek, főleg csoportoknak, hiszen egy hűtött helyről van szó. Akár a nyári időszakban együtt tartó osztályok is meglátogathatják a bábukat, a vendégeket, és persze Kalambó kutyáját, ami nem a puhaságáról, mert hogy legóból készült, hanem a kedvességéről ismert. És mi nagyon szépen köszönjük Cunyi Tímának, a Madame Tussauds Budapest értékesítési és marketing vezetőjének, hogy megosztotta velünk az érdekes információkat, és nem maradt ismeretlen, mint Kalambó felesége.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! A főváros 11. kerületében a Bartók Béla út, Tétényi út, Karolina út, Hamzsabégi út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan ma délután 1:45-ig áramszünet miatt a forgalmat rendőrök irányítják. A H5-ös hév Békásmegyer, Csillaghegy, Római fürdő és az Aquincum állomáson továbbra is mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg áramellátási hiba miatt. Torlódásra számítsanak a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és a folytatásban a Hegyalja úton is szakaszonként, illetve fennakadást tapasztalhatnak a Szél-Kálmán tér környékén, és változatlanul lassan halad a sor a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól észak felé. Akadozik a haladás az M5-ös bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcától és az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt, és ugyanígy a Tököli úton a Baross tér előtt, aztán a folytatásban a Rákóczi úton is a Blaha Lujza térig. Az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt szintén lassulásra kell készülni. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1, a pici csönd annak szólt, hogy bevalljam-e őszintén, hogy ez egy hattyúdal volt, és hogy ahhoz nekem mi közöm van, semmi közöm nincsen hozzá. Természetesen egy gyönyörű dalabot hallhattak, Malek Miklós hattyúdalát, Bábel Klára a Hárfáért volt felelős, és Olá Vilmos játszott a hegedűn, és nagyon nagy öröm magyar kortárs zeneszerzők műveit hallani, hallgatni itt nálunk. Nem tudom, emlékeznek rá, minden év elején a számítógép segítségével összesítjük, hogy melyek hangzottak el a legtöbbször. A tavalyi, illetve az idén kihirdetett győztes Wolf Péter volt, és akkor maradjunk még mindig a zeneszerzőknél, csak távolodjunk el egy picikét, kilométerben is, meg évszámokban is. Bolognában született 1879-ben, július 9-én, mert ma az van, Ottorino Respighi, olasz zeneszerző, zenetudós, karmester, a zenei impresszionizmus jeles képviselője, mint azt írja róla a Hálás utókor, és én Bolognát mondtam születésnek helyként, de hát a legnagyobb hozzáköthető zeneművek az a bizonyos római trilógia, a Róma kutyai, a Róma fenyői, illetve a római ünnepek, amelyeket játszanak, de azért ő utazásai közben és tanulmányai közben eljutott Szentpétervárra, ott Rimszkij-Korszakovnál, a hangszerelés mesterénél tanult, aztán Berlinben is, Max Bruch mellett, és jött akkor a római Santa Cecilia Akadémia, ha így kell mondani, ahol zeneszerzés tanárrá nevezték ki, és itt is ismerte meg feleségét, és végre megírta 1916-ban, tehát a Róma kutyait. Nagyon gyorsan terjedt zeneszerzői hírneve, és ennek hatására jött ugye a Róma fenyői, majd a római ünnepek, és ez így együtt a római triptichon. Aztán tanári állását föladta, és tényleg zeneszerzőként működött. Például Farkas Ferenc is volt tanítványa, ha már a zeneszerzői mesterképzőbe jelentkezett. Volt még a három Botticelli kép, a Gregorián koncert, Dor Quartet dicsőítőjének az úr születésére, mármint hozzá köthető művek, de írt versenyműveket is, van Ámor zongora versenye, ötös versenye hegedűre, oboára, nagybőgőre, klarinétre és vonósokra, de hát a leghíresebb ugye ez a római triptichon, hogyha az egészen furcsa keresztnevű Ottorino Respighire gondolunk, de hát ne csak gondoljuk, hanem hallgassuk is őt. Amit most mi itt játszunk, az a Róma kutyai, ebből is a Trévi kút délben, úgyhogy ha valaki turistáskodást tervez a közeljövőben, akkor így látogasson el az olasz fővárosba. Még egyszer Róma kutyai, Róma fenyői és római ünnepek Ottorino Respighinek, a születésnapos Ottorino Respighinek köszönhetően a Los Angeles-i kamarazenekar játszik, és Sir Neville Mariner a karmester, ha pontos akarok lenni, de nem pontos akarok lenni, hanem egyszerűen csak élvezni a muzsikát. Ez tehát a Róma kutyaiból a Trévi kút délben Ottorino Respighitől a születésnapján, július 9-én, csütörtökön.

Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.

Sajnos a kis szünet is az jelzi, hogy gondolkodnom kell összefogni és összefoglalni július 9-ét itt a Klasszik Nyitányban, és persze majd még az útravalóra is rátérünk, de a legfontosabb szerintem, mint ahogy általában is, az a szeretet. Szeressék az orgona hangját, muzsikáját, és ne féljenek tőle. Erre invitálta önöket a reggeli Expressben Rákász Gergely. Ajánlom a rákászgergely.hu weboldal böngészését, illetve a jövő heti naptárba beírni, hogy 17-én a Szentendrei Skanzenban pénteken lesz élvezhető egy remek nyáresti Mozart est, sok-sok képpel, sok-sok mesével, és persze sok-sok orgonával. Aztán a jövő hét szombatján pedig meg kell fogni a kicsiket, nagyokat, mindenkit, aki szereti a repülést, illetve szereti a nénózást. 6. kéklámpás találkozó az Aeroparkban, ami egyébként is megér egy misét, illetve egy beszélgetést, ami újra hallgatható Spotify-on itt nálunk, Kránic Balázsal, az Aeropark ügyvezető helyettesével, és persze a Madame Tussauds Budapestbe is invitáltuk önöket. Úgyhogy nincs más hátra, mint hogy önök elé tárjam talán a legaranyosabb és legrövidebb megfelelőjét a mindfulnessnek, a tudatos jelenlétnek. A kezdő elméjében számtalan lehetőség rejlik, a szakértőjében már jóval kevesebb. Úgyhogy irányítsák az elméjüket a fontos dolgokra, a jelenre, a lehetséges és lehetőség szerint nagyon fényes és szép jövőre, amiről annyit tudok mondani így előre, hogy holnap reggel Szerémi Nóri várja majd önöket itt a Klasszik Nyitányban. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, tényleg minden jót, viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a napos, felhős idő, sikeresnek értékelte a NATO csúcsot Magyar Péter. Kritikus a tatai öregtó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozóján az ankarai NATO csúcs találkozón. Ukrán források szerint ugyanakkor Trump nem pontosította, hogy Washington teljes rendszerekre, vagy csak az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt. Az iráni forradalmi gárda amerikai támaszpontokat támadott Kuvaitban és Bahreinben, válaszul a Washington által Iránban végrehajtott támadásokra. A forradalmi gárda azzal fenyegetőzött, hogy válaszcsapásait a régió más támaszpontjaira is kiterjeszti, ha az Egyesült Államok újabb támadásokat indítana. Az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon az iráni küldöttséget vezető főtárgyaló csütörtökön kijelentette, hogy a Hormuzi szoros csak iráni feltételek mellett nyílhat meg, nem pedig az amerikai fenyegetések nyomására. Több tucat halálos áldozata van a Dél-Kínában pusztító áradásoknak. A katasztrófát a Maysak trópusi vihar okozta, amely rekordmennyiségű esőt hozott a térségbe. A legtöbb áldozat Naningban vesztette életét, miután átszakadt egy víztározó gátja. A hatóságok tájékoztatása szerint eddig mintegy 130 ezer embert kellett kitelepíteni. A mentőegységek folyamatosan dolgoznak az elszigetelt lakosok felkutatásán. A mentésben több mint 8000-en vesznek részt. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje, írja a 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli asszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A repülőgépek figyelése, fotózása sokak kedvtelése. Itthon nagy népszerűségnek örvend a Liszt Ferenc repülőtér kettes futópályájának vecsés mögötti része. Az ide látogatók a repülőtér kerítésén kívülről jól rálátnak a gyorsan közeledő gépekre. A nézelődők a siklópálya tengelyében állva egészen különleges élményt élhetnek át, amikor a gépek alig 80-100 méter magasan suhannak el felettük. Itt van egy a kerítésnél magasabb megfigyelőhely, úgynevezett spotter domb, ahonnan a délutáni órákban jó fényviszonyok mellett lehet fotózni a földet érő repülőket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mátyásföldi repülőtér 1916-ban nyílt meg. A Magyar Általános Gépgyár itt rendezte be repülőgép és repülőgép motorgyárát. A Fokker céggel együttműködve gyors kisvadászgépeket kezdtek gyártani. 1918. július 4-én egy Brandenburg típusú repülőgép szállt a magasba, ezzel megindult a Bécs-Budapest közti rendszeres légijárat. A fejlődés azonban megtört, hiszen a trianoni békeszerződés következtében az üzemek teljes készletét megsemmisítették. Ennek ellenére a repülőteret fokozatosan a magyar légierő titkos bázisává fejlesztették. A II. Világháború után kiképző század is működött Mátyásföldön. Jelenleg leginkább a modellezők használják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Schwab hegy a 19. század második felében a főváros egyik legszebb és legkedveltebb kiránduló helyévé vált. Rövidesen felmerült az igény a hegy közlekedésének fejlesztésére, illetve a fővárosi közlekedésbe való bekapcsolására. A több száz méteres szintemelkedés leküzdésére az újonnan szabadalmaztatott fogaskerekű vasút ötletét valósították meg. Az építkezés 1873. júliusában indult, és kevesebb mint egy év alatt készült el. Ünnepélyes átadására 1874. június 24-én került sor. A vasút eredetileg turista vasútnak készült, ezért a megszületése utáni évtizedekben csak a nyári időszakban, április és október között üzemelt. 1890-ben a vonalat meghosszabbították a Széchenyi hegyig, így a teljes hossz 2,8 kilométerről 3,7 kilométerre nőtt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1800-as évek közepén jelentek meg a jegesek, akik szekereiken hatalmas jégtáblákat szállítva járták Pest és Buda utcáit, és jó pénz fejében metszettek le darabokat a tömbről. Egy idő után rájöttek, hogy ha a jeget mély gödörben tárolják, és a jégtömbök köré szalmát tekernek, akkor az a meleg napokig is eltartható, és olyankor igen jó haszonnal adható el. A jégvágók töltötték föl az egész nyárra elegendő jéggel a mészárszékek vermeit is. Ezekből a hűtőházakból látták el például a Pest környéki mészárosok friss áruval a főváros lakosságát és a vendéglátóegységeket. 1910 és 67 között az úgynevezett jégszekrényt használták hűtésre. A négyzetes hasába alakú jeget eleinte a lovas jeges szállította, és nem csak a háztartásokba, hanem többek között a hentesekhez, a vendéglátósokhoz is. Később aztán már teherautóval szállították a jeget. A hűtőszekrény luxusa még az 1960-as években is csak kevesek kiváltsága volt. De az évtized végére ez a szakma is eltűnt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Az alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét, közölte a Sándor Palota az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban az MTI-vel. Súlyog Tamás felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezet elfogadásának lehetőségével veszélybe kerül a rendszerváltás vívmányain és az európai értékeken alapuló magyar alkotmányos demokrácia. Az iráni forradalmi gárda amerikai támaszpontokat támadott Kuvaitban és Bahreinben, válaszul a Washington által Iránban végrehajtott támadásokra. A forradalmi gárda azzal fenyegetőzött, hogy válaszcsapásait a régió más támaszpontjaira is kiterjeszti, ha az Egyesült Államok újabb támadásokat indítana. Az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon az iráni küldöttséget vezető főtárgyaló csütörtökön kijelentette, hogy a Hormuzi szoros csak iráni feltételek mellett nyílhat meg, nem pedig az amerikai fenyegetések nyomására. Több tucat halálos áldozata van a Dél-Kínában pusztító áradásoknak. A katasztrófát a Maysak trópusi vihar okozta, amely rekordmennyiségű esőt hozott a térségbe. A legtöbb áldozat Naningban vesztette életét, miután átszakadt egy víztározó gátja. A hatóságok tájékoztatása szerint eddig mintegy 130 ezer embert kellett kitelepíteni. A mentőegységek folyamatosan dolgoznak az elszigetelt lakosok felkutatásán. A mentésben több mint 8000-en vesznek részt. Az aratás miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatunk a közutakon. A nagyméretű, lassú munkagépek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon nagy oldaltávolságot tartva lehet azokat, hívja fel a figyelmet az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Arra is figyelmeztetnek, hogy a mezőgazdasági járművek jelzőfényei nem lehetnek takarásban, a kombájnokról pedig le kell szerelni a vágóasztalt. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró építésének 1950-ben kezdődött első szakaszában a Batthyány téri állomást még a mostani helyétől északabbra tervezték. Az akkor és most is ott meglévő épületeket, a parlamenttel szemben álló Szent Erzsébet apácarend rendházának épületét, valamint a Szent Ferenc sebei templomot a Rákosi korszakban lebontásra ítélték. Azok alatt 30 méter mélyen az alagút építést már meg is kezdték. A munkák felfüggesztése végül megmentette az épületeket. A metróvonal délebre, a Batthyány téri mélyállomás mai helyére került.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Sziklakórház Atombunker Múzeum a Budai Vár alatt található, mintegy 2300 négyzetméteres létesítmény, melyet a II. Világháború alatt és az 1956-os forradalom idején is használtak. A kórházat 300 ember befogadására tervezték. Budapest ostroma alatt azonban teljesen megtelt sebesült el, szemtanúk beszámolói szerint 650-700 embert is bezsúfoltak. A hidegháború alatt szigorúan titkos objektum volt. Ma Magyarország legnagyobb viaszfigura kiállítása mutatja be a kórház történetét és a hadiorvoslás fejlődését. A Hiroshima-Nagasaki atombomba kiállítás pedig a nukleáris fegyverek emberre és környezetre mért pusztító hatását tárja elénk. Mindezt egy atombunkerben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővárosi kávéházak közül nem csak a Pilvax lett legendás. Az Országház kávézóban Ady Endre, Osváth Ernő és Ignotus Hugo találkoztak, és számos Ady vers is ezen a helyen született. Az Abbázia kávéház volt a művészek otthona, Zala György, Strobl Alajos és Csók István kedvelt törzshelye. Ők egy napon átköltöztek a később általuk legendássá vált japán kávéházba. A Meteorban az artisták és bűvészek találkoztak. A Lotz Károly festményeivel díszített New York lett a legfelkapottabb irodalmi és színházi kávéház, amely mind a mai napig a turisták egyik fő célpontja. A Centrál kávéházból indult el a Nyugat, és itt volt kerekasztala a Hét szerkesztőségének is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferihegyi repülőtér építésekor akadtak a technikai kihívásokon kívül is megoldandó problémák. A terület ugyanis nem volt egy kézben. Az egyik tulajdonos, a csak Nándi bácsiként emlegetett juhász, nem volt hajlandó eladni a földjét, így a házát tulajdonképpen körbeépítették, de tovább élhetett benne. Az épület még most is ott áll a kettes kifutópálya végében. Természetesen már nem laknak benne, de egy ideig állítólag a pilóták és a sztjuárdeszek titkos találkahelye volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nagyszabású színházi élmény, Victoria Operett a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, magyaros dallamvilág, a Bécsi Operett eleganciája és az amerikai jazz lendülete egyetlen estén, július 17-én Haraszti Elvirával, Dolhai Attilával és Trokán Péterrel a főszerepben. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a napos, felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Az alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét, közölte a Sándor Palota az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban az MTI-vel. Súlyog Tamás felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezet elfogadásának lehetőségével veszélybe kerül a rendszerváltás vívmányain és az európai értékeken alapuló magyar alkotmányos demokrácia. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace. A lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbeszt szennyezésre gyanakodnak. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A térkép megjeleníti a már dokumentált szennyezett területeket, valamint azokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. A lakossági bejelentéseket fényképes bizonyítékokkal vagy laboreredményekkel várják. Az aratás miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatunk a közutakon. A nagyméretű, lassú munkagépek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon, nagy oldaltávolságot tartva lehet azokat, hívja fel a figyelmet az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Arra is figyelmeztetnek, hogy a mezőgazdasági járművek jelzőfényei nem lehetnek takarásban, a kombájnokról pedig le kell szerelni a vágóasztalt. Útfelújítás miatt változik a forgalmi rend a 9. kerületi Mester utcában. Péntektől nem lehet behajtani a Haller utca felől a Ferenc körút irányába, közölte a BKK. A Kereszt utcák felől is be lehet hajtani a Mester utcába, a célforgalom pedig továbbra is biztosított. A munkák idején az érintett útszakaszokon 30 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró vonalát 1950 és 1955 között a Népstadion és a Déli pályaudvar között tervezték két szakaszra bontva megépíteni, 8 állomással. Az építkezés első ütemében a Népstadion és a Sztálin tér, a mai Erzsébet tér között indult volna meg a forgalom, majd ezt követően került volna sor az Erzsébet tér Déli pályaudvar közötti második szakasz átadására. Az akkori tervben az Asztóriánál még nem volt állomás, és a Népstadion utáni az Őrs vezértérig tartó felszíni szakaszról sem volt szó.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kiegyezés utáni időszakban itthon is megjelentek az első játékboltok, leginkább Pest belvárosában. Addig az otthon készített játékokon kívül esetleg külföldről, elsősorban Nürnbergből lehetett beszerezni ilyen jellegű kézműves termékeket. Az ország első játékáruháza az Árkád Bazár volt, ami a mai Metróklub helyén 15 évig működött. Mivel főbeszerzési forrásai Beszterczebánya környékén voltak, így Trianon után ezeket már jóval bonyolultabbá vált elérni. A gyönyörűen berendezett, elegáns árkád ezért 1924-ben végképp bezárt a kapuit.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kispestet 1871-ben alapították vidéki földeken, mint falu Pest határában, ezért Kispestnek hívták. Budapest 19. kerületeként 1950-ben csatolták a fővároshoz. A lakáshínség enyhítésére, korszerűsítésére 1949 és 1964 között megépült az élmunkás lakótelep, majd 1977 és 1986 között épült a kerület központjában található lakótelep. A kerülethez Budapest két város része tartozik, Kispest és Vekerletelep.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten több olyan elnevezés is akad, ami a környék egykori élénk szállítmányozására és a kereskedelmére emlékeztet minket. Ilyen például a Vámház körút, a Sörház utca és a Fővám tér. Ez utóbbinak az 1800-as évek elején Salzplatz, később Sóház tér volt a neve, mivel itt állt a sóhivatal. Itt a só kitermelésével és az adózással kapcsolatos ügyeket intézték, mivel a só állami monopólium volt. Az adót erre kijelölt tisztviselők a sótisztek szedték be. 1871-ben Ébül Miklós tervei alapján kezdték el építeni a kétemeletes fővámházat. Ez ma a Corvinus Egyetem épülete. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, felhős idő. A NATO erősebb, mint valaha, jelentette ki Orbán Anita. Emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A NATO csúcs legfontosabb eredménye, hogy a tagországok megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozzák a GDP 5%-ára, közölte Orbán Anita, aki Magyar Péter miniszterelnökkel részt vett az ankarai csúcs találkozón. A külügyminiszter hangsúlyozta, Ukrajnával kapcsolatban megegyeztek arról, hogy a katonai szövetség minél előbb igazságos és tartós békét szeretne. A tárcavezető hozzátette, sok kormány és államfő szerint a NATO erősebb, mint valaha. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, amely már meghaladta 3800-at. A természeti katasztrófában csaknem 16700-an sérültek meg, és több mint 6400 embert mentettek ki a romok alól. A dél-amerikai ország északi részét június 24-én rázta meg egy 7,2-es, illetve egy 7,5-es erősségű földrengés. Odesszában már a gyásznapot hirdettek az éjszakai orosz légicsapások áldozatainak emlékére. A rakétákkal és drónokkal végrehajtott támadásban civil infrastrukturális létesítmények, üzletek és benzinkutak rongálódtak meg. Négyen meghaltak, hatan megsebesültek. A dél-ukrajnai Herszon megyét ért orosz dróncsapásnak is volt egy halálos áldozata. 5 civil, köztük 3 mentős is megsebesült. Az ügyészség háborús bűncselekmények elkövetése miatt előzetes nyomozást indított. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace. A lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbeszt szennyezésre gyanakodnak. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A lakossági bejelentéseket fényképes bizonyítékokkal vagy laboreredményekkel várják. Útfelújítás miatt változik a forgalmi rend a 9. kerületi Mester utcában. Péntektől nem lehet behajtani a Haller utca felől a Ferenc körút irányába, közölte a BKK. A kereszt utcák felől is be lehet hajtani a Mester utcába, a célforgalom pedig továbbra is biztosított. A munkák idején az érintett útszakaszokon 30 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferihegyi repülőtéren szerencsére ritkán fordult elő súlyos légi baleset. A legutolsó szerencsétlenség 1975. január 15-én történt, amikor is egy malév gép leszállás közben lezuhant. A gép utasok nélkül repült, ám a katasztrófának így is 9 áldozata volt. A repülőgép teljes legénysége. A repülésről, a baleset idején uralkodó időjárási körülményekről azóta számos tanulmány született, amelyek elemezték a látási viszonyokat. A szerencsétlenség pontos okát máig nem tudták megállapítani. Közrejátszhatott az is, hogy a ködös esti idő miatt a pilóták különös érzékcsalódás áldozatai lehettek, amely elhitethette velük, hogy a gépük túl meredek szögben emelkedik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Elfeledett szakmaként beszélhetünk ma már az úgynevezett tűzlegényekről is. Ők a régi fővárosi kávéházak konyháin dolgoztak. Fehér zubbonyt és papírból készült admirális sapkát viseltek. A feladatuk az volt, hogy folyamatosan megrakják a tüzet, vigyázzanak a tejre, hogy ki ne fusson, illetve a habot is ők verték fel. A kávéházak személyzetének fontos részét képezték, de mivel nem voltak szem előtt, kevesen foglalkoztak velük. Ahogy a technika fejlődött, a modern konyhai eszközök lassan kiszorították a tűzlegényeket a kávéházakból és éttermekből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Balázs Mór magánzó, mai nyelven szólva vállalkozó volt az, aki saját költségére építette meg az első villamos tesztvonalat Budapesten 1887-ben. Noha a nyugati pályaudvar és az oktogon között közlekedő szerelvények szűkösek és lassúak voltak, a próbaüzem zajos sikert aratott. A kétkedő városatyákat is meggyőzte az új szállítási eszköz, így elhárult az akadály a budapesti villamos közlekedés megindulása elől. Két évvel később már menetrend szerint járt az első villamos, az Egyetem tér és az Orci tér között. A föld alatti villamosvasút megépítése is Balázs Mór érdeme, amely 1896-ban készült el, mint a kontinens első föld alattia.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század végén a dunavízhordók a Dunából vitték a vizet főként Pest lakosainak. Munkájuk mindenképpen szükséges volt, mert bár az akkori Pesten is voltak kutak, de azok vize általában salétromos és iszapos volt. A Dunavize ennél sokkal tisztább volt, így ezt itták a polgárok. A folyóból a vizet puttonyokba merítették, amelyet egy szamár húzta, kis kocsira rakták fel, és így járták a pesti utcákat. Minden dunavízhordónak megvolt a saját kerülete, és szinte felségjoggal rendelkezett felette. A vizet a vevő lakásáig cipelték, és az árba beleszámították azt is, hogy a lakás hányadik emeleten volt. A dunavízhordók mestersége a 20. században egészen eltűnt, hiszen a vízvezeték bevezetése feleslegessé tette a munkájukat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a szeles napos idő. Megszüntette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállító ügyében. Meghalt Bonnie Tyler. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. A lengyel és a magyar nemzet mindig számíthatott egymásra, és ez megalapozza a közös jövőt is. Jelentette ki az országgyűlés elnöke Varsóban, a lengyel hivatali partnerével közösen tartott sajtóértekezleten. Forsthoffer Ágnes fontosnak nevezte, hogy Lengyelország és Magyarország újra összekapcsolódjon. Hozzátette, politikailag, gazdaságilag és a civil szférában is sok lehetőség nyílik az együttműködésre. A NATO csúcs legfontosabb eredménye, hogy a tagországok megerősítették védelmi kiadásaikat, felhozzák a GDP 5%-ára, közölte Orbán Anita, aki Magyar Péter miniszterelnökkel részt vett az ankarai csúcs találkozón. A külügyminiszter hangsúlyozta, Ukrajnával kapcsolatban megegyeztek arról, hogy a katonai szövetség minél előbb igazságos és tartós békét szeretne. A tárcavezető hozzátette, sok kormány és államfő szerint a NATO erősebb, mint valaha. Sólyog Tamás köztársasági elnök véleménye szerint az alaptörvény módosítási javaslat sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét. A 17. módosítás egyebek között megszünteti Sólyog Tamás államfői tisztségét. A köztársasági elnök úgy véli, hogy politikai indokokra hivatkozva személyre szabott módon távolítaná el az alkotmányozó többség, és utóda politikai kinevezett lenne. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távfőkasszába, mondta Magyar Éva kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távfőárakra, de hozzájárul az alacsony árak fenntartásához. Felfüggesztette a nyomozást az ukrán pénzszállítók ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A hatóság tájékoztatása szerint a belföldi vizsgálatot befejezték, és eddigi eredmények nem utalnak bűncselekményre. A NAV pénzmosás gyanújával nyomoz, az ügy végleges lezárásához azonban szükség van az osztrák hatóságok válaszára. A terrorelhárítási központ március elején tartóztatott fel két páncélautót, amelyek az ukrán állami banknak szállítottak értékeket Ausztria és Ukrajna között. 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kiló aranyat foglaltak le a magyar hatóságok, melyet a választás után visszajuttattak. Elhunyt Bonnie Tyler Velszi énekesnő. Első kislemeze 1977-ben jelent meg, majd a 80-as években egyebek mellett a Total Eclipse of Heart és az It's a Heartache című dalaival vált világhírűvé. Az előadót májusban egy sürgősségi műtétet követően mesterséges kómába helyezték, amiből később felébresztették, de továbbra sem érezte jól magát. Bonnie Tyler 75 éves volt. Országszerte sok napsütés várható gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A szél ma több helyen holnap már csak néhol erősödik meg. Éjszaka 10-15, holnap napközben 24-31 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Komjádi Béla a magyar vízilabda sport úttörője. Az MTK-ban kezdett el úszni, majd vízilabdázni. Az első világháborúban hadnagyként szolgált. Több lövést kapott, a térdét operálni kellett, szilánkok maradtak a testében, majd hadirokkantként tért haza. Mivel a háborús sérülés miatt gyermeke nem születhetett, életét a vízilabdának szentelte. Az Erzsébet hídhoz úszni járó gyerekekből létrehozta az MTK gyermekcsapatát, majd az egész társaság a harmadik kerülethez igazolt. A felnövő srácokat Komjádi bajnoki címig vezette. A válogatott élén két EB-t nyert, és a csapat a 32-es Los Angeles-i olimpiáról a magyar vízilabda első aranyérmével érkezett haza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1945. januárjában felrobbantott Erzsébet híd romjaitól északra állt 4 évig az ideglenes ponton híd, amelynek a pesti népnyelv a Böske nevet adta. A 2 sáv szélességűre tervezett híd parti nyílásai mintegy 30 méteresek voltak, így a vízszint ingadozásától függetlenül rá lehetett hajtani. Bár a rámpa meredeksége változott.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Széchenyi István grófnak 1818-ban Törökországban tűnik fel a török tengerészek által használt kaik vízijármű. Így ír róla. A kaik szép, hosszú, elegáns, használata élvezetes, az egyéb kiállhatatlan és unalmas vízijárművekkel szemben. Angliai útja során megtekinti az első Oxford-Cambridge evezős viadalt, és élménye nyomán evezős hajót rendel Angliából. 1834-ben az épülő Lánchíd mellett létrehozza a csónakdát. Az első pesti regattára már Széchenyi halála után 1863-ban kerül sor. A rajt a Margit-sziget alsó csúcsánál volt, a cél pedig az épülő akadémia vonalában. Minden rajtot három mozsár durranás jelzett. A nyitott tetejű kajakot Szandolinnak nevezték. Ebben a versenyszámban egy Freisleder nevű pesti molnár győzött. E futamot tekinthetjük a kajakkenu versenyek magyarországi ősének.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1934 őszén kezdték el kialakítani a Szövetkezeti Bolt Áruház névre hallgató üzletet a Rákóczi út és a Klauzál utca sarkán. A földszinten illatszerek, harisnyák, kesztyűk, női és férfi divatcikkek, bőrdíszművek kereskedelmével foglalkoztak, míg az emeleten lakberendezési és úri divatosztályt alakítottak ki. A II. Világháborúban bombatalálatot kapott üzletet később államosították, majd több névváltoztatás után lett belőle a Lottó Áruház. Ezt a Lottó 1957-es bevezetésének köszönhetjük, ugyanis szerencsejáték tárgynyereményeit és vásárlási utalványait kizárólag itt lehetett beváltani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a szeles napos idő. Kétnapos rendkívüli ülést tart az országgyűlés a jövő héten. Meghalt Bonnie Tyler. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napi rend előtt. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról, amely egyebek között 3 ciklusban korlátozza a parlamenti képviselők mandátumát, lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását, erősíti a bírói önigazgatást és csökkenti a kétharmados törvények számát, valamint visszaállítja az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát, mellyel Polt Péter megszűnik az alkotmánybíróság elnöke lenni. A módosítás megszünteti Súlyog Tamás államfői megbízatását is. Kedden a többi között a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról folytat majd általános vitát az országgyűlés. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távfőkasszába, mondta Magyar Éva kormányszóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távfőárakra, de hozzájárul az alacsonyabb árak fenntartásához. Felfüggesztette a nyomozást az ukrán pénzszállítók ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság tájékoztatása szerint a belföldi vizsgálatot befejezték, az eddigi eredmények nem utalnak bűncselekményre. A NAV pénzmosás gyanújával nyomoz, az ügy végleges lezárásához azonban szükség van az osztrák hatóságok válaszára. A terrorelhárítási központ március elején tartóztatott fel 2 páncélautót, amelyek az ukrán állami banknak szállítottak értékeket Ausztria és Ukrajna között. A szállítmányt a parlamenti választás után visszajuttatták Ukrajnának. A Magyar Képzőművészeti Egyetem frissen végzett hallgatóinak diplomamunkáiból nyílik kiállítás holnap a Hungarian Art and Business Művészeti Központban. A tárlaton egyebek között a festészet, a szobrászat, a színpadi látványtervezés és a restaurátor képzés legjobb alkotásai kaptak helyet. A kiállítást szakmai beszélgetések, tárlatvezetések és más kísérő programok egészítik ki. A részletes programok az intézmény online felületein lesznek elérhetők. Elhunyt Bonnie Tyler Velszi énekesnő. Első kislemeze 1977-ben jelent meg, majd a 80-as években több slágere is volt, melyeket a mai napig is játszanak a rádiók. Az előadót májusban egy sürgősségi műtétet követően mesterséges kómába helyezték, amiből később felébresztették, de továbbra sem érezte jól magát. Bonnie Tyler 75 éves volt. Országszerte sok napsütés várható, gumoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A szél ma több helyen, holnap már csak néhol erősödik meg. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Éjszaka 10-15, holnap napközben 24-31 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros tele van olyan helyekkel, amelyeket nem csak a hivatalos nevükön emlegettek a budapestiek. Cérnakorzónak nevezték például a József körút belső részét, ahol a fiatal varrólányok sétálgattak. A vár alatt a Donáti köz volt a Csaló köz. Itt egy közismert bordélyház működött a 30-as évek előtt, ahol a férjek megcsalták feleségüket. A maflasarok a Ferenciek terén a templom bejárata előtti rész. Vasárnap délben kiöltözött fiatal emberek csoportokba verődve áldogáltak itt, és nézegették a templomból kijövő lányokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Békás Megyer nevének eredete a Magyar Törzs Szövetségig nyúlik vissza. A Megyer az egyik törzs neve volt. Az elnevezés egy honfoglaláskori településre utal. A békás előtag magyarázat teljesen hétköznapi. A terület agyagos talaja a felszínen tartja a csapadékvizet, ami kedvezett a békák számára kellemes élőhelyet biztosító kisebb tavak, pocsolyák kialakulásának. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Semmelweis Egyetem története több mint 250 éve, 1769-ben kezdődött, amikor Mária Terézia orvosi karral egészítette ki a Nagyszombati Egyetemet. Nem sokkal később az intézmény Budára, majd Pestre költözött, és megindult a fejlődés. Nőtt a tanszékek és a klinikai ágyak száma. A kartanárai a szűkös körülmények között is igyekeztek lépést tartani az ekkoriban nekilendülő és szakosodó nemzetközi orvostudománnyal, de a szabadságharc leverése után többen börtönbe kerültek, vagy emigrációba kényszerültek. Az 1870-es években meginduló építkezések után az akkor még külterületnek számító Üllői út lett az orvoskar központja, ahol két telepen helyezték el a klinikákat, a fűvészkertet és az igazgatóságot. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark létrejöttének az volt a célja, hogy a közép-kelet-európai térségben elsőként megépült, kutatásfejlesztésre specializált, egyetlen állami tulajdonban lévő park ennek a tevékenységnek a magyarországi és esetleg régiós központja is lehessen, ahol az akkor még leendő bérlőknek lehetősége legyen közelségük okán együttműködni a két szomszédos egyetemmel is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, Brüsszelnek nem ideológiai elvárásai voltak. A pénzt eddig az előző kormány korrupciója blokkolta. A Tisza kormány ezért zéró toleranciát hirdet, és benyújtotta Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ursula von der Leyen a bizottság elnöke megerősítette, a mérföldkövek teljesítése miatt 4 milliárd 200 millió eurót azonnal át is utalnak az országnak. Emellett a magyar diákok a következő tanévtől újra részt vehetnek az Erasmus programban. A Fidesz közleményében élesen bírálta a megállapodást. A kormánypárt szerint Magyar Péter, idézem, eltitkolja a paktum részleteit, és követelik annak azonnali nyilvánosságra hozatalát, különösen a migráció, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután nyílt konfliktus alakult ki a Sándor Palota és az új kormány között. Az államfő hivatalának mai közleménye alapján az áprilisi választások óta a kormány és a miniszterelnök részéről olyan nyilatkozatok hangoztak el, amelyek politikailag próbálják ellehetetleníteni a köztársasági elnököt. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés, miután a tavaszi parlamenti választások miatt több képviselő is távozott a testületből. Az áprilisi választások nyomán 5 fővárosi képviselő szerzett országgyűlési mandátumot. Az ő pótlásukról később dönt a választási bizottság. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, így a testület jelenleg 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját. A parlamenti távozások miatt szinte az összes nagy fővárosi frakció élén személyváltozások történtek, miután a korábbi vezetők, köztük Szentkirály Alexandra és a miniszterré kinevezett Vitézi Dávid is távoztak a közgyűlésből. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője. K. Kristóf megerősítette, hogy a férfi gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Végül az időjárásról. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Záporzivatar inkább északkeleten fordulhat elő, az északnyugati szél megerősödik. 24-30 fok valószínű holnap délután. Köszönöm a figyelmet! A híreket Szabó Katitól hallották.
1: Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt kívánok! Szerencsére pezseg a kulturális élet Budapesten és környékén. Mi is igyekszünk a figyelmükbe ajánlani néhány fedett és szabadtéri programot is. Hamarosan az Impresszió rovatban Malek Miklóst hallhatják, Erkel Ferenc és Máté Péter díjas zeneszerzőt, karmestert, aki a Malek 80 című életmű koncertről beszél majd. Aztán 5 és 6 óra között velünk lesz Szakál Tamás hegedűművész és énekes, aki legfrissebb projektjéről mesél, melynek címe Swing Tonic. Most pedig Beethoven G-dur zongora versenyének második tételét hallgatjuk meg.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Ez az Intermezzo Malek 80 életmű koncerttel ünneplik Malek Miklós, Erkel Ferenc és Máté Péter díjas zeneszerző, karmester életművét, aki itt is van a vonalban. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Sokkalom a minden, üdvözlöm a hallgatókat. Szeretettel, igen.
1: Szóval 8 évtizedes életutat és több mint fél évszázados zenei pályafutást hogyan lehet összefoglalni, vagy valahogy dióhéjban összegezni?
2: Igen, mostanában egy elgondolkodó sajt is valami, egy sántító hasonlattal, de valami olyat tudnék mondani, hogy ez az egész életem, vagy az életművem olyan, mint egy ilyen többszobás ház, ahol különféle nagysági szobákban vannak benne a különböző műveim. A legnagyobb szobában a dalok, aztán tovább mennek jönnek a hangszerszólók egy másiknak, aztán megint tovább mennek jönnek a monosderek, aztán a másikban a nagyzenekari. Valahogy ezekből ilyen életmű koncerten élik, és meg is szeretnék mutatni egyet-egyet. Természetesen olyan a helyben, ahogy ez oda elkér.
1: És ezek a szobák zárva vannak? Tehát átjárhatóak? Nyitva van az ajtó? Vagy pedig zártak?
2: Abszolút nyitottak. Uh-huh. Nyitottak, még mindig előfordul, hogy ide-oda még belepotyog egy új darab. És az helyet keres magának ott a szorban. Tehát elsőben a dalok azok, de hát a másik része a szimfonikus életem, vagy a hangszerekkel töltött életem. Azt is szeretném megmutatni. És ennek megfelelően a Mendelssohn Kamarasztak zenekar lesz a színpadon, és egy big band. És hol külön játszanak, hol együtt játszanak, és akkor hozzájönnek a szólisták, és az nem tudjuk, hanem van ennél egy bukán éjjel.
1: Az életműkoncert szeptember 19-én lesz majd, amely hát egyszerre visszatekintés, egyszerre pedig ünnep is, amely hát az ön életművét és sokszínű pályáját állítja középpontba. De hogyan lehet nekiállni, egyáltalán gondolkodni erről? Tehát, hogy hol kezdi az ember, hogy mondjuk a legnagyobb sikereket válogatja össze, vagy tényleg a sokszínűséget, hiszen ön rendkívül sokszínű próbálja bemutatni. Tehát mi az, ami hangsúlyos?
2: Azt gondolom, vannak kötelező művek, amiket mindenféleképpen újra és újra el kell játszani, amik átéltek több évtizedet. És van a sokszínűség, van mindenféleképpen, és mert a lehetőségem vannak, a felső határa az középen van. Ezt képest nem tudod a beülni egy szimfonikus zenekar, meg nem is akarom nagyon mutatni a közönséget ezzel, hisz ez egy nagyon jó hangulatú, inkább spontán feelinggel megtűzlelt koncert lesz, ahol nem lesz konferenci, hanem akinek kedve van, beszél.
1: És ez valóban spontán lesz? Tehát nem feltétlenül tervezik meg előre, hanem ami ott is akkor hat a művészre, azt hozzáfűzi?
2: A zenei részt, az abszolút. Azt már most elkezdem hangszerelni, mert már most attól tartok. Tudja mindig az, amikor az ember attól tart, hogy nem lesz meg. Mert összes hangot van a képzenek. Tehát ez rám tartozó dolog, de a beszédről, hát most a legnagyobb probléma, hogy mi maradjon ki.
1: Igen.
2: Nap, mint nap alszom, ezzel kellek ebben, én pedig mi van, hát még egy-két hónap van, hát ezzel kellek, és próbálom ide-oda ilyen közegbe, olyan közegbe helyezni, és mert talán így is működne, meg talán úgy is működne, és hát a szólisták végül is, akiket sikerült, akik rájönnek, és akiket sikerült, mert őket mindenféleképpen szeretnék, hogy ott legyenek.
1: Kik ők?
2: Hát bocsánat, hogy első helyen említem a családomat. Mert olyan szerencsém van, hogy így hoztasson, hogy a család tagjaiban a kollégáim is. Tehát ők mindenféleképpen majdnem hiánytalanok lesznek. De hát az öreg barátom, a Solymostonynak mindenféleképpen ott kell lenni. A fiatal emberek körül Kocsis Tibik, a hangszeresek körül Fekete Kovács Kurni, Iván Kambitás is. A Virás Árpival játszanak ketten a szólócsérdistával, mert egyszerűen nagyon szép darabot. Ahogy a Mendelssohn Kamár mondtam, hát Andi Miklós, az unokám Léna, a Hegedűr, a Csonka Bandi, bocsánat, nem tudom, és hát a Kassan Club Singer, akik az egyik mozgató és élik ön a Boldizsára, hogy ez a koncert úgy guruljon. Hát amiket így elmondtam már felsőre, mindig attól félek, hogy valaki ilyen. És én is ott leszek, és majd játszom ezen is, meg adom is, meg igen, próbálom és ha senki nem mond semmit, akkor esetleg mesélek.
1: Vagy beszélnek egyszerre, az is élvezhető.
2: Minden előfordul. Nagyon szeretném, hogy jó hangulatú koncert legyen.
1: Én biztos vagyok benne, hogy az lesz. Ez egy igazi jubileum.
2: Még nincs hideg, még nincs. Már nincs meleg, még nincs hideg. Talán a közönség is, hogy mondjam, meglátogat.
1: Micsoda szempont, valóban. Tényleg, szeptember 19-e az valóban egy ilyen átjáró a két szélsőséges időjárási helyzet között, úgyhogy pont jól érzi magát az ember egy zárt koncertteremben.
2: Nagyon sok szeretettel várok mindenkit.
1: Ugye most a legfontosabb szempontot mondtuk, tényleg. Igen. Azért meséljen még néhány dalt, ami biztos, hogy elhangzik. Ugye a Hull az elsárgult levél, nem maradhat ki.
2: Na, de melyik formában hangozzék el? Ez itt még mindig a kérdés. Aha. Hogy igazából mindenki hozzá tudja tenni a magáit. Meg ez egy kötelező, vagy a Szépernek a gyermekjátéka, amit Andi énekel, vagy hát a Tóninak az Express repertoárból el kell. De el kell hangozni Iház Gabinak az egyszerűen nagyon-nagyon sát. És hát a Kocsis Tibi szájában az a macskafogó zene, amit a Macskafogó 2-n énekelt, annak idén a fiam énekelt. De most hát már azt mondta, bocsánat, ez már meghaladja az én koromat. És akkor úgy jött eszem a Kocsis Tibi, ez a mentorázi volt, aki kiváló állapotban lévének. Így van. És hát a lazítan is el fog hangzani. De hogy kinek pontosan, vagy kiknek pontosan, és hogyan, azt nem tudom, lesz új dal is, lesz, amit a Géza emlékére írtam a Kátlátok Singersnek, és meg fog jelenni maga a Géza is. Persze a képernyőn, és lekísérem zongorán. Ez alkalommal is.
1: Ez az est, tehát egyszerre idézi fel a múlt nagy slágereit, és hát megmutatja azt is, hogy ma is megszólítják a közönséget. Jó hangulatban.
2: Igen, várjuk a közönséget szeretettel, mert ők az egyetlen szponzoraim.
1: Ön pedig nyitogassa a szobahajtókat, még sokat.
2: Köszönöm.
1: Minden jót kívánok. Malek Miklóst hallották, Erkel Ferenc és Máté Péter díjas zeneszerzőt, karmestert itt az Intermezzóban.

Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigántpetenden és Talján Dörögdön. A jazz kedvelők számára különleges találkozóhely lesz a Jazz Szövetség udvara, ahol a műfaj legizgalmasabb hazai képviselői mutatkoznak be. A programok a jazz sokszínűségét állítják középpontba, a tradicionális hangzásoktól a modern improvizatív irányzatokig számos stílus képviselteti magát. A koncertek mellett beszélgetések és közvetlen találkozások is közelebb hozzák a közönséghez a magyar jazz világát. Az udvar egyszerre kínál magas színvonalú zenei élményt és barátságos, fesztiválhangulatú közösségi teret. A Roma udvar idén is a cigány kultúra gazdagságát, sokszínűségét és élő hagyományait mutatja be a fesztivál látogatóinak. A helyszínen koncertek, beszélgetések, kulturális programok és közösségi események várják az érdeklődőket, amelyek közelebb hozzák a roma művészet értékeit. A zene mellett fontos szerepet kapnak a személyes történetek, az identitás és a hagyományőrzés kérdései is. A Roma udvar évről évre a Művészetek Völgye egyik legszínesebb és legemberközelibb helyszíne, ahol a találkozások legalább olyan fontosak, mint az előadások. Mit művel velünk az internet, a mesterséges intelligencia és az állandó online jelenlét? Erre keresi a választ a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítása, amely augusztus 9-éig várja a látogatókat. A nemzetközi tárlat izgalmas, olykor meghökkentő műveken keresztül mutatja meg, hogyan figyelnek minket a digitális rendszerek, milyen nyomot hagyunk magunk után, és milyen ára van a technológiai kényelemnek. Nem száraz informatikai előadásra kell számítani, hanem elgondolkodható kortárs művészeti élményre, amely a mindennapi életünkről szól. Jó szórakozást kívánunk! Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nagyszabású színházi élmény, Victoria Operett a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Magyaros dallamvilág, a Bécsi Operett eleganciája és az amerikai jazz lendülete egyetlen estén, július 17-én Haraszti Elvirával, Dolhai Attilával és Trokán Péterrel a főszerepben. margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a szeles, de napos idő. Folytatódik a kórházak hűtési rendszereinek felújítási programja. Elkészült a civil klímatörvényjavaslat. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napi rend előtt. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról, amely egyebek között 3 ciklusban korlátozza a parlamenti képviselők mandátumát. Lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását, erősíti a bírói önigazgatást és csökkenti a kétharmados törvények számát, valamint visszaállítja az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát, mellyel Polt Péter megszűnik az alkotmánybíróság elnöke lenni. A módosítás megszünteti Súlyog Tamás államfői megbízatását is. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Elkészült a civil klímatörvényjavaslat, melynek kidolgozásában 200 szervezet és 40 szakértő vett részt. A tervezetet átadják a kormánynak, jelentette be Baranyai Gábor jogász a javaslatot ismertető sajtótájékoztatón. Hangsúlyozza, a klímaváltozás összetett civilizációs válság lenyomata, ezért kezeléséhez széles hatályú kerettörvényre van szükség. A kezdeményezés előzménye, hogy az Alkotmánybíróság tavaly új klímatörvény megalkotására kötelezte az országgyűlést. Új vasútfejlesztés kezdődött meg Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a cél az, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is, a polgárdi tekeres puszta megállóhelyen és a kiscséri puszta állomáson is. 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartottak az IKEA mindhárom magyarországi áruházában és más telephelyein. A 300 munkavállaló a korábban sikertelen bértárgyalások miatt döntött a lépésről. Az IKEA regionális vezetője közölte, az idei bérrendezésre szánt összegen felül egy 6%-os soron kívüli emelést nem tudnak vállalni, mert kockázatos lenne a cég stabilitására. Ugyanakkor megállapodtak abban, hogy az IKEA vezetése és a szakszervezet szorosan együttműködik a bér- és juttatási rendszer felülvizsgálatán. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A hajnali 10-15 fokról 24-31 fokig melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Tököli úton befelé a Róna utca után, csak egy sáv járható. A 11-es főút kivezető szakaszán a Pünkösdfürdő utcánál nem járható a jobbra kanyarodó sáv csatornajavítás miatt. Lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál veszélytelenítés miatt. Erős a forgalom a pesti alsórakparton az Erzsébet hídtól északra, a budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, valamint a 10-es főút kivezető szakaszán kifelé az Óbudai temetőtől. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Labanc úton a Kuruszlesi út után elektromos közműfelújítás miatt. Ma 20 órától szombaton 14 óráig lezárják az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között, valamint a Verona Angyalai utcát rendezvény előkészületei miatt. Lezárták már a 8. kerületben a József utcát a Rigó utca és a Németh utca között daruzás miatt. A Rigó utcából csak balra, a Nagykörút felé lehet kikanyarodni. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. és most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes napot kívánok! Szakál Tamás hegedűművész és énekes lesz a vendégünk, akiről korábban a Canaro zenekar kapcsán hallhattak. Most azonban egy új formációt hozott létre Swing Tonic címmel. Erről lesz majd szó a folytatásban. Most pedig az Intermezzo-ban Beethoven 8. F-dur szimfóniájának 3. tétele következik.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Szakel Tamás hegedűművész és énekes. Szervusz Tamás, szeretettel köszöntelek.
1: Szia, és üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat főleg.
0: Figyelj, a nézőket is nyugodtan üdvözölheted. Olyan friss vagy.
1: Igen?
0: Igen, és jókedvű, ott van benned a kezdet energiája.
1: Igen, most sok új dolog történik velem éppen, úgyhogy emiatt is.
0: Szerintem ezt lehet érzékelni rajtad. Szóval a lényeg az ugye, hogy létrehoztál egy új projektet, egy új dalt, Swing Tonic címmel. Sőt, voltak éppen most ez az új formációd neve is.
1: Igen, igen, kvázi. Csináltunk egy jazz kvartettet tavaly évvégén, amit aztán tovább bővítettem még fantasztikus zenészekkel, és lesz egy Swing Tonic nevű produkció, ha beszabad mondani, augusztus 1-én. És ennek lett egy címadó dala, Swing Tonic névvel, és igen, ez lett hozzá videóklip is, úgyhogy csupa új dolgok történnek éppen, és igen, ez a megújulás az ebben van.
0: Honnan jött a megújulás?
1: A véletlenek sodorták össze ezt a kvártetet. Egy Gyárfás István gitározik velem ebben a felállásban, aminek nagyon örülök és nagyon megtisztelő, és akkor Sós Márton, Cseh Balázs is én. Ugye a különlegessége, hogy hegedű és énekhang van a középpontban, ugye mi más lenne az esetemben. Kicsit merítünk a korábbi zenekaromból is, a Kanáróból egy-két gondolatot, de többnyire itt most másabb jellegű jazzzenék szólalnak meg. Ugye még a Kanáróval többnyire a Django Reinhardt féle swing zene szólalt meg, itt most szabadon ugrándozunk különböző stílusokban, meg kiváló zenészektől merítünk.
0: A Kanáró párhuzamosan marad?
1: A Kanáró az megvan, koncertezik is, úgyhogy kanáró.hu-n meg lehet nézni ezt a Django Reinhardt féle grappellis világot, és ugye ott akusztikus Django gitárokat használunk, itt pedig a Gyafi jön velünk, egy fantasztikus gitáros, és dob van a zenekarban, ugye, szóval ebben itt sok mindenben más az egész, kicsit több hangsúly van az éneken, itt amerikai standardeket énekel, tehát több az angol nyelvű dal ebben a repertoárban. Úgyhogy ez az új irány.
0: Két kiváló színész is csatlakozott hozzátok.
1: Így van, Ónodi Eszter és Hajdú Steve énekelnek a Swing Tonic című dalban, és a koncerten is, amik közeledik, ők is oszlopos tagjai, főszereplői annak az estnek, és igenis ez az alapkvártet van még kibővítve egy fantasztikus fúvós trióval, Papp Mátyás, Szalóki Béla és Demmert Árpád személyében.
0: Na most képzeld el, Tamás, hogy ezt a dalt meghallgatjuk, úgyhogy mesélj róla, mi volt az, ami életre hívta?
1: Hát több fordulós a történet. A bátyámnak volt egy régi kezdeményezése, ez ahogy indul a dal. Ez nem is tudom, szerintem már több mint 10 éves, csak így viccből énekelget, hogy valami ilyesmi számot kéne csináljunk a Kanáróval. Aztán ez így elmerült a fiókba. És tavaly jött az ötlete a Swing Tonicnak, ennek a műsornak először, hogy Swing Tonic, a swinghez egy kis gin tonic. Ennek örültünk meg nagyon, hogy ez annyira jó, hogy csináljunk egy ilyen műsort, és akkor úgy nekem jutott eszembe, hogy kéne ehhez egy jó kis dalt írni, ami így az egészet így felvezeti, és előkerült a fiókból ez a kis vázlat, amit aztán én továbbírtam. Tehát amúgy is említett benne a bátyám akkori szövege pár italt, meg jó kedvet, hangulatot, úgyhogy ezeket az italokat cseréltem másmilyen sorrendbe, és megszületett az, amit most hallunk meg. Hát persze, hogy refrént kellett írni, stb., de volt egy jó kiindulási alapom, amit aztán most befejeztünk.
0: És a videoklip az milyen történetet mutat be?
1: A videoklippel ilyen különböző filmes pillanatokat jelenítünk meg, nagyobb jeleneteket játszik el Eszter és Steve, és közben teljesen függetlenül jön egy neonzöld ruhás ember, és énekel, az vagyok én. Szóval egy ilyen, eleve ugye egy kicsit ez a Gatsby korszak, ez a swing korszak, ami a műsorban meg a zenében megjelenik, és ha már így a film hangulat eszünkbe jutott, akkor elengedtük egy kicsikét a fantáziánkat, és rengeteg filmet összeszedtünk, és ennek a különböző jelenetein sétálok én végig, miközben két kiváló színész pedig bizonyos jelenetekben belebújik ismert színészek bőrébe, és megtestesít pillanatokat, ismert pillanatokat filmekből. De tényleg, tehát hajmeresztő részletekre is lehet számítani. Szóval persze van Elfújta a szél, Titanic, és nem lövöm le a poént, tessék megnézni, mert izgalmasabb, szuperhősös pillanatot is megjelenítünk Onodi Eszter is az én társaságomban.
0: Na most megmutatni nem tudjuk sajnos, mert ez egy rádió, de meghallgatjuk, Tamás, jó? Ez következik, úgyhogy fel tudod konferálni.
1: Hát akkor a Swing Tonic című dal Szakál Tamás, Onodi Eszter és Hajdú Steve.
0: Ez következik.

0: A Budai alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Petőfi hídtól a Szabadsághídig, valamint a 10-es főút kivezető szakaszán kifelé az Óbudai temetőtől. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Labanc úton a Kuruszlesi út után elektromos közműfelújítás miatt. Ma 20 órától szombaton 14 óráig lezárják az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között, valamint a Verona Angyalai utcát rendezvény előkészületei miatt. Lezárták már a 8. kerületben a József utcát a Rigó utca és a Németh utca között daruzás miatt. A Rigó utcából csak balra, a Nagykörút felé lehet kikanyarodni. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Szakál Tamás hegedű művész és énekes, akivel a Swing Tonicról beszélgetünk, ami egyben egy dal, egy projekt, egy műsor, ugye? És hát végül is most az új formációd neve is.
1: Végül is hívhatjuk Swing Tonic Bandnek ezt a zenekart. Igazából lett egy Szakál Tamás kvartett, és végül is ez a zenekar van kibővítve ehhez a műsorhoz, úgy külön neve nincsen, de Swing Tonic Bandnek hívhatjuk.
0: Ugye, ezt most mindenre kiterjesztettétek.
1: Ez most, igen, igen, itt most ebből mindent csinálok, ebből a Swing Tonic Brandből.
0: Legalább nem kell sok mindent megjegyezni, igen, elég ezt.
1: Elég erre rákeresni, és akkor találunk egy videoklipet, egy zenét és egy műsort.
0: A bátyád?
1: Igen.
0: Szakál László, a Fővárosi Nagy Cirkusz zenekarának a vezetője, ugye már elég régóta, hát ő is többször volt egyébként nálunk, és megütötte a fülem, amit mondtál a beszélgetés elején, hogy a Swing Tonic zenei ötlete is valahol az ő egykori fantáziájából indult.

0: Igen, így van, tehát ez is több mint 10 éve, így néha elkísérte a Canaro zenekart ide-oda koncertezni, és akkor ugye kezd próbált ilyen jó tanácsokat adni, hogy gyerekek, kéne nektek írni egy saját számot, valami ilyesmit, és akkor ott így rögtön így leimprovizált egy hasonlót, ahogyan kezdődik a Swing Tonic dal, akkor még azt hiszem, hogy borokról és fröccsökről szólt inkább, de meg talán sörről. De hogy igen, az alap ötlet, az alap hangulat, egy-két szófordulat az onnan jött. Hát egy kreatív fickó, ugye, nem véletlenül lett ő aztán a zenei vezetője, ugye sok zenét ír a cirkusznak, saját szerzemények, most volt nemrég egy bemutatója közösen az Operett Színházzal, ha jól tudom.
1: Igen, igen.
0: Igen, úgyhogy a dalai, úgy hál' Istennek, úgy meg feltűnnek már cirkuszon kívül is, tehát tényleg valóban nagyszerű zenéket ír, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, így mindannyian.
1: A zenei érdeklődés az már a családban, gyerekkorban is elkezdődött?
0: Anyukánk ő tanult zongorázni és hegedülni így kislány korában, és valahogy ugye a bátyám ő zongorázni ment, és akkor úgy, hát több hangszert nagyon nem is ismertünk, úgyhogy maradt a hegedű. Nekem volt is egy kis törött hegedű, amit én ott azt hiszem, nem tudom, 4 évesen fűrészeltem ott mellette térdepelve, és ez valószínű megtetszett, mert a hangszerrel való nehézségek ellenére kitartottam mellette, vagy ő tartott ki mellettem, nem tudom, de igen. Úgyhogy volt egy ilyen kis családi támogatás, hogy persze ez jó. Aztán, amikor elkezdtük komolyan gondolni, akkor megijedt mindenki, hogy jaj, mi lesz ugye a zenész-művész élet. Hát teljesen jogos volt a feltételezés. De hát igyekszünk, igen, igen. Úgyhogy szerencsére Laci is jó irányban van itt a cirkusz, meg zeneszerzés, meg hát szövegírás. Nekem meg ezek a fantasztikus ötletek jönnek, mennek, úgyhogy remélem, hogy másnak is tetszeni fog.
1: Terveztek egyébként újabb közös projekteket? Olyanokat, amelyek már tudatosak? Hiszen ha jól értem, akkor a Swing Tonic az végül is egy ilyen véletlenszerű elindulásból fakadt.
0: Én szerintem ráhagyjuk magunkat a következő véletlenekre. Például most a Lacinak a felesége, a sógornőm Titanilla, ő ugye énekel, zongorázik, és most a Canaroval ő többször fel fog lépni, majd megyünk Bodrogkeresztúrra, Sárospatakra, úgyhogy itt-ott Canaro és Titi felállást is lehet hallani. Szóval igazából ez is egy régi együttműködés, tehát olykor kiegészülünk egy énekesnővel, és már régebben is jött velünk Titi, aztán ugye született 3 kislánya, úgyhogy kicsikét visszavonult, de most újra, azt hiszem, már tavaly is így elkezdtünk együtt újra zenélni vele, úgyhogy izgalmas. Ilyen kis előmozdulások vannak, tehát ilyen régebbi ötletek, tervek felelevenítése.
1: Aztán ki tudja, hogy még mit hoz a jövő. Ugye csak figyelni kell a hullámokat. Jövünk vissza Szakály Tamással.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Szakály Tamás, hegedűművész és énekes, akivel a swingtonikról beszélgetünk alapvetően, de hát közben valóban egy egészen új dimenzióba is bekerültél, hiszen gyerekműsorokat készítesz?
1: Hát bekerültem egy fantasztikus zenekarba, Pár Julcsinak a zenekarába, vagy inkább úgy mondanám varázsműhelyébe. Julcsi ugye fantasztikus, kreatív és nagyon magas minőségű gyerekműsorokat csinál, ez talán így az egyik brandje, amiről lehet őt ismerni, és nem is tudom, 3 éve a Rókatánc című produkciót csináltuk, egy lemez és egy műsor, ami olyan nagy sikerű lett, hogy fonogramdíjat is nyertünk vele, és tényleg nagyon sok helyre el tudtuk vinni. Most pedig készül, vagy már elkészült az új műsor, a Bolha Cirkusz, úgyhogy nagyon izgalmas mind a kettő. A rókásban én vagyok az egyik róka, a bolhásról nem lövöm le, hogy mi vagyok, de nem az egyik bolha.
0: Jó, hát pedig éppen erre lehetett következtetni, de oké.
1: Okay. Úgyhogy becsempészte az életembe magát az, hogy hajnali 5-kor elindulunk különböző iskolákba, vagy ilyen reggeli gyerekrendezvényekre muzsikálni. Ez akkor nehéz, amikor este volt valami Canaro koncert mondjuk, és éjszaka hajnalba érek haza, és reggel mégis van egy indulás, de eddig jól bírtam.
0: És hogy dolgoztok együtt Julcsival?
1: Nagyon jól működik a történet, tehát élvezem a próbákat, a felkészülést, egy nagyon-nagyon kreatív, és töltekezni lehet belőle szerencsére, és úgy kellemes módon terelgeti a zenekart is, hogyha kicsit elfárad, vagy elpilled a társaság. Úgyhogy egy nagyon jó, nekem egy nagyon fontos összetalálkozás a Julcsi, és elkezdtünk nem csak gyerekműsorokban gondolkodni, ő néha hívott az Uliana Quartet nevű zenekarába, amilyen világzene, ilyen saját stílus, és akkor már is tönkretettem azt, hogy kvartett legyen, illetve én is csináltam egy új műsort, amit azt hiszem, hát olyan sok helyen nem játszunk, ilyen régi Jávor és Karádi hangulatú zenéket zenélünk együtt, és azt hiszem kreatívan az a zenekar neve, hogy Szakály Tamás és Pár Julcsi.
0: Lehetne swingtonik például.
1: Az is lehetne, de ez
0: egyszerűsítsük az életet.
1: Igen, de kicsit régebbi hangszer is, tehát címbalom, brácsa, és egy ilyen régi, jó, tényleg fekete-fehér hangulatot testesítünk, meg nagyon színesen.
0: De közben neked lett egy újabb motivációd a gyerekműsorokhoz, ugye?
1: Ó, lett, bizony, ugyanis lett egy kisfiam, aki augusztusban lesz majd 1 éves, úgyhogy innentől kezdve nagyon-nagyon komolyan veszem a róka szerepet és a többi gyerekműsorral kapcsolatos dolgot. Hát igen, egy nagy inspiráció, meg teljesen más dimenzió. Ugye ez igen, nagyon elcsépelten hangzik, hogy más dimenzió, meg más élet, de hát tényleg ez nem lehet elmondani az a kategória. Úgyhogy igen, sok minden történt, mind zeneileg, mind magánéletileg, és úgy érzem, hogy jó irányba vannak a dolgok, főleg így, hogy ez a kis emberke mosolyog reggelente rám.
0: És énekelsz neki?
1: Ó, igen, megvan. Chad Bakerre szeret elaludni a legtöbbször, és amit szoktunk is játszani a kvártettel, I Fall In Love Too Easily, az mindig, az a tuti elalvós dal. Úgyhogy azt is meg lehet hallgatni YouTube-on, ha valaki rákeres.
0: Swingtonik, ugye augusztus 1-én láthatja a közönség Onodi Eszterrel és Hajdú Steve-vel. Velük hogyan vetted fel a kapcsolatot?
1: Évelején volt egy nagy produkció a kultúrklub.eu szervezésében, ahol nagyon sok, vagy az évvégén volt? Évvégén is volt, meg évelején is, bocsánat, ahol nagyon sok fellépő, tehát Robi Lakatostól kezdve különböző énekeseken keresztül ott volt sok zenész, mindenki énekelt 2 dalt, én is énekelhettem benne is, és az egyik előadó Eszter volt, akivel én már korábban találkoztam a Katona József Színházban, hiszen számtalan színházban játszottam 10 évvel ezelőtt mondjuk, tehát volt, hogy egyszerre 5-6 helyre szaladtam, és akkor ott már így ismertük egymást futólag, most akkor még megörültünk egymásnak, hogy de jó, és ebből a de jó hangulatból jött az ötlet, hogy akkor ugye mindenképp színészekkel képzeltük ezt a swingtonikot, és akkor az Eszter úgy szeret énekelni, és hasonló stílusban is szokott, És nagyon nagy örömmel vette a felkérést, úgy érzem rajta.
0: És nagyon színes, nagyon érzékeny.
1: Igen.
0: Hát sok sikert kívánok a picihez.
1: Köszönöm.
0: A Swing Tonichoz.
1: Köszönöm.
0: A gyerekműsorokhoz.
1: Köszönjük.
0: És a Kenárohoz is.
1: Köszönöm szépen.
0: És nagyon örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm vissza.
0: Szakál Tamás hegedűművész és énekes volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a szeles, de napos idő. Folytatódik a kórházak hűtési rendszereinek felújítási programja. Elkészült a civil klímatörvényjavaslat. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napi rendelőt. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról, amely egyebek között 3 ciklusban korlátozza a parlamenti képviselők mandátumát, lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását, erősíti a bírói önigazgatást és csökkenti a kétharmados törvények számát, valamint visszaállítja az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát, mellyel Polt Péter megszűnik az alkotmánybíróság elnöke lenni. A módosítás megszünteti Súlyog Tamás államfői megbízatását is. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Elkészült a civil klímatörvényjavaslat, melynek kidolgozásában 200 szervezet és 40 szakértő vett részt. A tervezetet átadják a kormánynak, jelentette be Baranyai Gábor jogász a javaslatot ismertető sajtótájékoztatón. Hangsúlyozza, a klímaváltozás összetett civilizációs válság lenyomata, ezért kezeléséhez széles hatályú kerettörvényre van szükség. A kezdeményezés előzménye, hogy az Alkotmánybíróság tavaly új klímatörvény megalkotására kötelezte az országgyűlést. Új vasútfejlesztés kezdődött meg Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a cél az, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/órás sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is, a Polgárdi Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson is. 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartottak az IKEA mindhárom magyarországi áruházában és más telephelyein. A 300 munkavállaló a korábban sikertelen bértárgyalások miatt döntött a lépésről. Az IKEA regionális vezetője közölte, az idei bérrendezésre szánt összegen felül egy 6%-os soron kívüli emelést nem tudnak vállalni, mert kockázatos lenne a cég stabilitására. Ugyanakkor megállapodtak abban, hogy az IKEA vezetése és a szakszervezet szorosan együttműködik a bér- és juttatási rendszer felülvizsgálatán. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A hajnali 10-15 fokról 24-31 fokig melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt az Alkotás utcában kifelé a bakcsomópont előtt a külső sávban. Helyszínelnek a 7. kerületben a Veselényi utcában a Rózsa utcánál, útszűkületre kell számítani. Baleset nehezíti a közlekedést a Tököli úton befelé a Róna utca után, csak egy sáv járható. A 11-es főút kivezető szakaszán a Pünkösdfürdő utcánál nem járható a jobbra kanyarodó sáv csatornajavítás miatt. Lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál veszélytelenítés miatt. Erős a forgalom a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé az Arany János utcától és tovább a Károly körúton, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint kifelé a Ferihegyi repülőtérre vezető úton. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, továbbá a 10-es főút kivezető szakaszán az Óbudai temetőtől. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányúsították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Jó estét kívánok! Július 9-e van, nézzük, hogy kik ünnepelnek. Ma Lukrécia nevű hallgatóinknak gratulálunk, de mindazok bátran várhatják a felköszöntést, akik Margit vagy éppen Leonóra névre hallgatnak. De hát egyébként is öröm az, hogyha az ember mondjuk különösebb ok nélkül is megtalálja az örömöt vagy az ünnepelni valót. Na nézzük, hogy milyen zeneművet hallgatunk meg a folytatásban. Haydn 94. G-dur meglepetés szimfóniájának negyedik tétele szól a Clevelandi Szimfonikus Zenekar előadásában.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Offline nyár a Városháza Parkban, avagy fiatal alkotók a valódi élmények nyomában. Ha megütötte a fülüket az offline kifejezés, nem véletlenül szerepel ott, de a részletekről Pongrácz Mártont, a Deák 17 galéria projektmenedzserét faggatom majd. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mielőtt belekezdünk, már is gratulálok önöknek ahhoz a majdnem Mission Impossible-hoz, hogy megpróbálják rávenni a lakosságot, a fiatalokat, az idősebbeket, hogy valahogy tegyék le a telefont és nézzenek meg valamit. Beszéljünk arról, hogy mit lehet látni a Városháza Parkban, mi ez az offline nyár?
2: Az offline nyár a Mi Budapestünk városházi közgyűlési döntés alapján jött létre, aminek a keretein belül fiatalokat támogatunk, azáltal, hogy megjelenési lehetőséget kapnak a Városháza udvaron egy kiállítás keretein belül megjelenni az alkotásaikkal. Itt az offline nyár esetében összesen 21, 14 és 23 év közötti kiállító szerepel, ők gimnazisták és egyetemisták, de nem szükséges az, hogy ők művészeti oktatásba vagy művészeti háttérrel rendelkezzenek. Mindenkinek lehetőséget adunk itt, szóval mindenkinek lehetőséget adunk arra, hogy pályázhasson, és most összesen 99 pályamű közül választottunk ki professzionális zsűri segítségével 21 fiatal alkotókat az ő munkáikat lehet megtekinteni a Városháza udvarán egészen szeptember 18-ig, összesen 5 nagyméretű paravánról van szó. Ezeken rendeztük el az ő munkáikat, amik az offline nyár témára reflektálnak.
1: Egy kicsit hadd kérdezzem a személyes véleményéről, végtére is projektmenedzserként biztos van ilyen. Ha a legfiatalabbakat kérdezzük az analóg élményekről vagy az offline-ról, akkor azt gondolnánk, hogy nekik nem is nagyon van ilyen, hiszen beleszülettek az online világba. Mit látott ezeken a pályamunkákon, illetve hogyan kerültek kiválasztásra azok a képek, amik ide kerültek? Ezek a legreprezentatívabbak a témában?
2: Igen, ezek mind-mind olyan témát dolgoznak fel, amik vagy így általánosságban reflektálnak az offline létre, szóval így kapcsolódni a természethez, kimozdulni a négy fal közül, kéne lenni a szép időben, vagy pedig valamilyen személyes üzenetet tesz bele, személyes mondani valót, és ezek alapján választottuk ki ezeket a munkákat. Amit én még kihangsúlyoznék, hogy én úgy láttam, hogy ez a téma meglepően megmozgatja a fiatalokat, és nagyon lelkesen küldték a pályázatokat, és ez szerintem így a jövőre nézve egy elég pozitív perspektíva, mert nem jó, hogyha ugye túl sok időt töltünk képernyők közelébe, és ezt a fiatal generációnak is tudni kell, és ezt kb. Fel is kell fogni, hogy a világ az nem csak a négy fal között vagy a képernyők előtt, bizony, hanem éppen, hogy csak azokon túlnyílik.
1: Bizony. A kedves hallgatók tehát a Városháza Parkban szeptember közepéig nézhetik meg ezeket a képeket, de ha hallgatnak minket, és eszükbe jut, hogy az én gyermekem is készített valami ilyesmit, ugye? A Mi Budapestünk projekt pályázat legjobb alkotásai vannak kint. Ez a pályázat, ez lesz majd még? Lehet erről tudni valamit, hogy esetleg ezt a kiállítást mondjuk egy év múlva megismétlik, mert megint küldenek be sok-sok jó művészeti alkotást a fiatalok?
2: Bizony, ez fog folytatódni, sőt, már a következő pályázatot meg is hirdettük, mivel itt egy pályázat sorozatról van szó. Ezt minden évben 4 alkalommal szervezzük meg itt a Városháza udvaron. És a következő művészeti téma az a lakhatás témája. A galéria honlapján már lehet is rájelentkezni, hogyha ellátogatnak ide a hallgatók, vagy ha van esetleg olyan fiatal, akit ismernek és alkot, akkor figyelmükbe ajánlanám ezt a pályázatot, várunk minden jelentkezést szeretettel.
1: Akartam is mondani a kedves hallgatóknak, hogy a deák17galéria.hu oldalon, ahol a 17-est ki kell írni egyessel meg hetessel, tehát deák17galéria.hu oldalon nem csak a Városházparki kiállításról, hanem az aktuális menüpontban, aztán a pályázatokra kattintva valóban ott találják a Mindennapi Művészet Lakhatás című ifjúsági művészeti pályázatot 14-23 éveseknek. Augusztus közepéig van lehetőségük arra jelentkezni. Ezt a kiállítást, amelyről most Pongrácz Mártonnal, a Deák 17 Galéria projekt menedzserével beszéltünk, ezt a kiállítást pedig szeptember 18-áig nézhetik meg a Városháza Parkban. Ha javasolhatok valamit, minél korábban látogatnak el és nézik meg, lehet annál jobban ihletődik a csemetéjük, és már küldhetnek is egy művet a Mi Budapestünk projektpályázat következő fordulójára. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk, kívánok önöknek további jó munkát, viszonthallásra.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, László, én is szép napot kívánok a hallgatóknak.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Mit művel velünk az internet, a mesterséges intelligencia és az állandó online jelenlét? Erre keresi a választ a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítása, amely augusztus 9-éig várja a látogatókat. A nemzetközi tárlat izgalmas, olykor meghökkentő műveken keresztül mutatja meg, hogyan figyelnek minket a digitális rendszerek, milyen nyomot hagyunk magunk után, és milyen ára van a technológiai kényelemnek. Nem száraz informatikai előadásra kell számítani, hanem elgondolkodtató kortárs művészeti élményre, amely a mindennapi életünkről szól. Jövő pénteken a Gödöllői Királyi Kastély parkjában ad koncertet Nyári Károly Szeres úgy címmel a Sziszi Nyári Színház programsorozat részeként. A kiváló jazzzongorista és énekes évtizedek óta meghatározó szereplője a hazai zenei életnek. A nyáresti koncerten virtuóz zongorajáték, ismert dallamok és meghitt hangulat várja a közönséget a kastélypark varázslatos környezetében. A romantikus esten a jazz eleganciája és a népszerű slágerek találkoznak majd. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A jubileumi 10 napos fesztivál 2 hét múlva pénteken indul. Egyik legfontosabb helyszíne a Panoráma színpad lesz, ahol számos különleges koncert várja a közönséget. Fellép többek között José González, valamint a szintén 35 éves Quimby is, amely így együtt ünnepel a fesztivállal. Különleges programnak ígérkezik a Folk Karcok Hagyományok Háza 35, Völgy 35 produkció is, amely a népzenei hagyományokat állítja a középpontba. A Kapolcs, Talján Dörögd és Vigánt Petent között zajló rendezvénysorozat idén is a zene, a kultúra és az ünneplés találkozó helye lesz. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt az Alkotás utcában kifelé a bakcsomópont előtt a külső sávban. Helyszínelnek a 7. kerületben a Veselényi utcában a Rózsa utcánál, útszűkületre kell számítani. Baleset nehezíti a közlekedést a Tököli úton befelé a Róna utca után, csak egy sáv járható. A 11-es főút kivezető szakaszán a Pünkösdfürdő utcánál nem járható a jobbra kanyarodó sáv csatornajavítás miatt. Lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál veszélytelenítés miatt. Erős a forgalom a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Arany János utcától és tovább a Károly körúton, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint kifelé a Ferihegyi repülőtérre vezető úton. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, továbbá a 10-es főút kivezető szakaszán az Óbudai temetőtől. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányúsították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatában voltunk már fürdőzni, hiszen nyár van, de jöjjön egy kis fagyizás is, akkor a fagyi történelem.
2: Ha a fagyi történetére tekintünk vissza, akkor tudhatjuk azt, hogy az 1700-as évek végén Párizsban már 80 féle fagylalt közül válogathattak a vendégek. Magyar földre ugyanakkor olasz közvetítéssel került a hideg édesség, hiszen Mátyás király felesége aragóniai Beatrix volt az, a Nápoly király leánya, aki elhozta ezt a finomságot Magyarországra, hogy ez egy igazi kuriózummá vált annak idején Mátyás király udvarában. Azt is tudhatjuk, hogy például Ferenc József feleségének, Sziszi, azaz Erzsébet királynének kedvenc fagyi az ibolya fagyi volt.
1: Magyarországon és Budapesten mikortól lehetett fagylaltot vásárolni?
2: Pesten már 1782-ben lehetett fagylaltot vásárolni, de egyáltalán nem olyan széles körben, mint annak idején Bécsben, úgyhogy a kor újságcikkei gyakran emlegetik, hogy milyen kevesen engedhetik meg maguknak ezt a nyári hűsítő finomságot. És igazi fagylaltozásról, vagyis a tömeges fogyasztásról csak az 1800-as évek közepe felé kezdtünk el beszélni, ehhez pedig kellett egy rendkívül jó üzleti érzékkel rendelkező és nagyon tehetséges cukrászmester, akit Fischer Péternek hívtak. Ő volt az, aki 1840 tavaszán engedélyt kért a városi tanácstól, hogy a nyári időkre a Szervita téren egy sátorszerű építményt állíthasson fel. Az engedélyt meg is kapta, és ekkor megnyitott egy fagylalt és hűsítő italok fogyasztására szakosodott létesítményt, amiről azt is tudjuk a korabeli újságok leírásából, hogy egy minden oldalán nyitott építmény volt, amelynek a tetején egy fedett tetőrészt találunk. Ekkoriban ugyanis még súlyos illemsértés számított az utcán fagylaltozni, tehát mindenképpen ehhez megfelelő intézményeket kellett létrehozni. Ezeket akkoriban hűsöldéknek, fagylaldáknak vagy cukrászdáknak nevezték, és maga a főszereplő pedig a hideg nyalat nevet kapta, tehát a fagylaltot ekkoriban hideg nyalat néven említették. Fischer Péternek ez a fagylaltozója rendkívül népszerűvé vált. Tudjuk azt is a korabeli újságok leírásából, hogy névjelzéses edényekben szolgálták fel, és minden délután 12-nél többféle ízt is árultak. Ez a Szervita téri fagylaltozó mintegy másfél évig üzemelt, 1841 vége fele a szerviták kérésére el kellett költöznie, hiszen a maga a fagylaltozó a Mária szobor tövében volt, és ez zavarta az ájtatosságot, úgyhogy új helyére került, az akkori színház, azaz a mai Vörösmarty térre került, itt kapott ugyanis újabb engedélyt Fischer Péter cukrász.
1: Van olyan helyszín, ami nagyon ismert volt Budapesten?
2: Ez a kioszk a 40-es évek elején pedig már megjelent a szó maga a fagylalda, a műveltebb közönségnek egy nagyon kedvenc helyévé vált. Tudjuk azt például, hogy 1842-ben Széchenyi István 16 alkalommal is meglátogatta ezt a helyet. Színházi előadások után nem ulasztott el egy fagylaltot megenni itt. De tőle tudjuk azt is például, hogy Deák Ferenc, Kossuth Lajos politikus társai, illetve az arisztokrácia számos kiemelkedő tagja is rendszeresen látogatta ezt a fagylaldát, hiszen akkoriban így hívták. Fischer halála után az örökösei vették át az üzletet, amíg aztán a 60-as években csődbe ment, és 1866-ban pedig megszűnt végleg, de ekkorra már a fagylalt elterjedt Pesten és Budán, Kugler Henrik cukrászdájában is például hideg nyalat néven emlegetik, de volt olyan megnevezés is, hogy eleinte gúnyosan bélgörcste néven illették, hiszen a hideg édesség után gyakori volt a hascsikarás, ugye utalva ezzel arra, hogy a higiéniai követelmények, illetve az akkori állapotok azért hagytak némi kívánnivalót maguk után. A 19. század első felében a budai várnegyedben is, az egykori Fortuna vendégfogadóban spanyol tekercset árultak, így nevezték ugyanis a mai fagylalt tölcsér elődjét. Magát a tölcsért pedig 1904-ben egy Charles Mitchis nevű fiatalember találta föl az Egyesült Államokban, és ekkortól kezdve a fagyimánia tényleg végig söpört a világon, úgyhogy fagylaltos kocsikban, kávézókban, éttermekben árulták, és hát árulják a mai napig is legkülönbözőbb ízű, formájú gombócokat a nyári hűsölést kívánók, gyerekek, felnőttek legnagyobb örömére.
1: Tehát, ha tehetik, egyenek fagylaltot, most már annyiféle ízben és variációban lehet kapni, hogy igazából bármikor bármit kipróbálhatunk.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Malek Miklós, Erkel Ferenc és Máté Péter díjas zeneszerző karmester, akivel arról beszélgettünk, hogy 8 évtizedes életútját és több mint fél évszázados zenei pályafutását hogyan ünnepli majd szeptemberben. Aztán ma délután eljött hozzánk Szakál Tamás hegedű művész és énekes is, aki leginkább új formációjáról mesélt, melynek címe Swing Tonic. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Puss Gergő technikusnak, mindenkinek jó pihenést. Holnap reggel a Nyitányban Szerémi Nóra várja önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos nyári idő, néhol záporral, zivatarral. Áder János beperli Magyar Pétert. Meghalt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Pert helyezett kilátásba Áder János Magyar Péterrel szemben, amiért a miniszterelnök azt kérdezte, a volt köztársasági elnök 2018-as 55 millió forintos amerikai útja családi nyaralás volt-e közpénzből. A kormányfő közösségi oldalán tette közzé az egyhetes látogatás programját, amelyekben orlandói élményparkokban tett látogatás, helikopteres városnézés és opera előadás is szerepelt. Áder János közölte, hogy ők maguk fizették ki lányuk utazási költségeit. Magyar Péter miniszterelnök közölte, várja a választ arra is, hogy mennyit fizetett vissza a volt köztársasági elnök az amerikai útra költött 55 millió forint közpénzből. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választása rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Új vasútfejlesztés kezdődött meg Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a cél az, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/órás sebességgel lehessen haladni. Kényszerleszállást hajtott végre a görög légierő F-16-os vadászgépe, mert gyakorlatozás közben kigyulladt a hajtóműve. A pilóta a meghibásodást követően a jontengeri Zakynthos szigeten lévő repülőtéren a futómű kiengedése nélkül ért földet, majd több méteren át csúszott a kifutópályán. A súrlódás miatti újabb tüzet a reptértűzoltói hamar eloltották. Az eset miatt ideiglenesen felfüggesztették a légiforgalmat a Zakynthoszi repülőtéren. A baleset pontos okát vizsgálják. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű Velszi énekesnő jellegzetes, rekettes hangjára hamar felfigyeltek. Első kis lemeze 26 éves korában jelent meg. Több ikonikus pop-rock ballada is kötődik nevéhez, egyebek között a Total Eclipse of the Heart és az It's a Heartache, melyeket a 70-es, 80-as évek óta folyamatosan játszanak a rádiók. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A hajnali 10-15 fokról 24-31 fokig melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament a Dunapart mentén hosszan elnyúló épületében elhelyezett egykori alsó és felső ház önálló két szárnyát, a köztük elhelyezett kupola foglalja össze, egybefogva az épület többi részeivel. A gótikát a finoman faragott tornyok és fiatornyocskák idézik. Az épület külsejét 88 szobor díszíti. A Dunai oldalon a hét vezértől kezdve 5. Ferdinándig uralkodókat, a térre néző oldalon erdélyi fejedelmeket, hadvezéreket és vitézeket ábrázolnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Filatorigát nevű hévmegálló egy sejemgombolyító üzemről kapta a nevét. A latinul Filatóriumnak 1780-ban költözött az óbudai területre, és már 9 évvel később tönkre is ment. A helyi lakosság azonban sokáig Filatori Felden, sejemmező néven emlegette a területet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd egy háromnyílású, felsőpályás, négy támaszú, rácsos gerenda híd, mely a Boráros tér és a Goldman-György tér között ível át a Dunán. A medernyílásokhoz mindkét oldalon feljáró hidak csatlakoznak, ezekkel együtt a teljes híd hossza meghaladja a fél kilométert. Pesten eredetileg egy ötnyílású szerkezet állt, de ezt erős korrodáltsága és a Boráros tér 1979-80-as teljes átépítése érdekében lebontották. Helyére pedig egy új felüljáró került, ami már háromnyílású. A felújítás során szűntek meg a különálló kerékpársávok a hídpályán, ezáltal az úttest szélessége 20,4 méter lett, beleértve a villamos pályákat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért gyógyfürdő Budapest egyik nevezetes gyógyfürdője, épülete a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. A Szabadsághíd Budai híd főjénél épült fürdőhelyén a feltörő víz által alkotott iszapos mélyedés terült el. A természetes víz átlagosan 46 Celsius fokos, és meleg forrása már az Árpádok korában és a török időkben nagy, nyílt medencéjű fürdőt működtetett. Második András a pestis elleni védekezés céljából kórházat állítatott a gyógyerejű források fölé. Gyógyvizét legalább 8 féle megbetegedés kezelésére tartják hatásosnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Marad a napos nyári idő, néhol záporra az ivatarral. Áder János beperli Magyar Pétert. Meghalt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Pert helyezett kilátásba Áder János Magyar Péterrel szemben, amiért a miniszterelnök azt kérdezte, a volt köztársasági elnök 2018-as 55 millió forintos amerikai útja családi nyaralás volt-e közpénzből. A kormányfő közösségi oldalán tette közzé az egyhetes látogatás programját, amelyekben orlandói élményparkokban tett látogatás, helikopteres városnézés és opera előadás is szerepelt. Áder János közölte, hogy ők maguk fizették ki lányuk utazási költségeit. Magyar Péter miniszterelnök közölte, várja a választ arra is, hogy mennyit fizetett vissza a volt köztársasági elnök az amerikai útra költött 55 millió forint közpénzből. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választás rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Új vasútfejlesztés kezdődött meg Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a cél az, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/órás sebességgel lehessen haladni. Kényszerleszállást hajtott végre a görög légierő F-16-os vadászgépe, mert gyakorlatozás közben kigyulladt a hajtóműve. A pilóta a meghibásodást követően a jontengeri Zakynthos szigeten lévő repülőtéren a futómű kiengedése nélkül ért földet, majd több méteren át csúszott a kifutópályán. A súrlódás miatti újabb tüzet a reptér tűzoltói hamar eloltották. Az eset miatt ideiglenesen felfüggesztették a légiforgalmat a Zakynthoszi repülőtéren. A baleset pontos okát vizsgálják. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű Velszi énekesnő jellegzetes, rekettes hangjára hamar felfigyeltek. Első kis lemeze 26 éves korában jelent meg. Több ikonikus pop-rock ballada is kötődik nevéhez, egyebek között a Total Eclipse of the Heart és az It's a Heartache, melyeket a 70-es, 80-as évek óta folyamatosan játszanak a rádiók. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A hajnali 10-15 fokról 24-31 fokig melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest legkeskenyebb háza mindössze 6 méter és 20 centiméter széles. Az épület az Erzsébet híd közelében a Duna-Budai partján áll. 1896-ban, épp a millennium idején, Venyrép Fülöp és Spiegel Frigyes építészek tervezték az Amszterdamhoz hasonló Hamza városok házainak mintájára. A kecses épületnek több híres tulajdonosa is lakója volt. Itt élt gróf Leiningen Westerburg Armin, az aradi vértanúk egyikének gyermeke, és itt bérelt műtermet Mátrai Vilmos festőművész is, aki a mintarajziskola és rajztanárképző tanáraként számos nagy hatású művészmestere volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 21. kerülete másik nevén Csepel, a főváros egyetlen kerülete, amely a Csepel-szigeten fekszik, így nem tartozik a történelmi Budához és Pesthez sem. Már a honfoglalás korában ismert település volt, az első okleveles emlék 1138-ból Csepelt jobbágyközségként említi. Az évszázadok során a történelmi viharok elől elmenekült a lakosság. A falu újratelepítésére 1712-ben került sor. Az 1838-as tavaszi jeges ár elpusztította Csepelt. Újjáépítése magasabban fekvő területeken történt. Az 1912-1927 között felépült Csepeli szabadkikötő átadásával a kikötő a Dunatengerhajózás központja lett. Csepel 1950 óta része a fővárosnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az F4-es objektum a budapesti Kossuth Lajos tér és a Szabadság tér között található bunker. A Rákosi bunker néven is emlegetett föld alatti létesítményt a II. Világháború után építették a Magyar Dolgozók Pártjának akkori központja alatt. A bunkert 2000 fő befogadására tervezték, és harcigás szűrővel, saját víztartállyal és generátorokkal is felszerelték. A bunker a 70-es évekig működött. Ma a 3-as metró rendszeréhez csatlakozik. Belépni azonban csak akkor lehet, ha a metróvonalat áramtalanítják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Szecesszió háza a budapesti Honvéd utcában áll. Az épület 1903-ban nyitotta meg a kapuit. Tervezője Vidor Emil, aki Gesamtkunstwerk stílusú lakóházat álmodott a megrendelő Bedő Bélának. Az épület a világháborúban megrongálódott. A leromlott állapotú villában 1997-ig üzemi konyha, szerszámgépek és asztalos műhely is működött. A felújítására végül 2007-ben Benkovics Attila építész és Gerle János építészettörténész vezetésével került sor. A villa 600 négyzetméterén ma múzeum működik. Festményeket, használati tárgyakat, bútorokat láthatunk a szecesszió korszakából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos nyári idő, néhol záporral, zivatarral. Megújul a hazai vízpolitika. Jelentősen javult a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, ezért csak nem 26 milliárd forintot fizet be a távfőkasszába, tájékoztatott Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távfőárakra, de hozzájárul az alacsony árak fenntartásához. Új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját, melynek lényege a vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ide sorolta a klímatörvényt is, mely szintén hozzájárul természeti értékeink megőrzéséhez. A tárcavezető hozzátette, minden eddiginél nagyobb víziközműfejlesztési programot indítanak az előregedett hálózat megújítására, hogy csökkenjen a vízveszteség és hosszú távon biztosítani lehessen a fenntartható vízgazdálkodást. Munkacsoport vizsgálja a 6 felszerelés fejlesztési programmal kapcsolatos összes szerződést és teljesítést. A Honvédelmi Miniszter által létrehozott testület a Honvédelmi Minisztérium nemzetközi szerződésnek minősülő jognyilatkozatait is vizsgálhatja. Ruszin Szendi Romulus a munkacsoport elnökének a tárca parlamenti államtitkárát jelölte ki. A vizsgálatok eredményeiről december 31-éig kell jelentést készíteni. Jelentős érdeklődés övezte a közszolgálati M1 csatorna keddi adásszünetét, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közösségi felületeken a média történeti bocsánat kérő felirat megtekintése a 2 millióhoz közelít. A csaknem 4 órás adásszünet alatt 50 ezeren kapcsoltak a csatornára, majd az este 19 óra 56 perctől sugárzott a Tanú című film átlagos nézettsége meghaladta 122 ezret. Az M1 csatornán azóta is kiváló magyar filmeket sugároznak. A főváros nyugati agglomerációjának több tízezer lakója számára jelentős a változás a buszos éjszakai menetrend módosítással, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitéci Dávid elmondta, hogy az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence településeit Budapest belvárosával, valamint a legfontosabb átszállási csomópontokkal. A megújult éjszakai agglomerációs közösségi közlekedés részletei a MÁV csoport weboldalán érhetők el. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű velszi énekesnő első kislemeze 26 éves korában jelent meg. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A hajnali 10-15 fokról 24-31 fokig melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszáns stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek is közreműködtek. Többek között Tan Mór, Locz Károly és Székely Bertalan. 1872-ben létrejött az a bizottság, amely a felépítendő operaház helyét volt hivatva kijelölni. 1873-ban a belügyminiszter versenytárgyalást írt ki az épület megépítésére, ezt Ybl Miklós terve nyerte meg. Az építkezés 1875-ben kezdődött el, és 9 évig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd Budapest egyik Dunahídja, mely a pesti és budai körút déli szakaszainak villamos és gépjármű forgalmát vezeti át a folyó felett a Boráros tér és a Goldman-György tér között. 1937-es átadásakor a Horthy Miklós híd nevet kapta, amit a II. Világháborúig viselt. 1945-ben felrobbantották az átkelőt, és újjáépítése után Petőfi Sándor magyar költő nevét kapta meg. Teljes hossza a feljárókkal együtt meghaladja a 0,5 kilométert. Érdekessége, hogy a hídpálya alatt egy kézzel hajtható szerelőkocsi lóg. Erről lehet ellenőrizni a híd teljes hosszában a villamosvágányokat leerősítő csavarok állapotát. A szerelőkocsiba csak a két hídfőnél lehet beszállni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M7-es autópálya budapesti bevezető szakaszát sokan ma is Osztyapenkónak nevezik. A terület egy szovjet századostól, Ilja Osztyapenkóról kapta a nevét. Osztyapenkót 1944-ben azzal a feladattal bízták meg, hogy juttasson el egy ultimátumot a Budapestet megszálló német hadsereg vezetéséhez. A németek azonban azt a parancsot kapták, hogy a várost az utolsó csepp vérig tartani kell. Osztyapenkó visszafelé tartott a küldetésből, amikor állítólag német mesterlövészek agyonlőtték. 1950-ben hősi emlékművet állítottak számára a területen. Ezt csak

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos nyári idő lesz, csak néhol eshet. Újabb kórházakban cserélik a klímaberendezéseket. Meghalt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ezt jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választás rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Jelentős érdeklődés övezte a közszolgálati M1 csatorna keddi adásszünetét, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közösségi felületeken a médiatörténeti bocsánat kérő felirat megtekintése a 2 millióhoz közelít. A csaknem 4 órás adásszünet után az este 19 óra 56 perctől sugárzott, a Tanú című film átlagos nézettsége meghaladta a 122 ezret. Az M1 csatornán azóta is magyar filmeket sugároznak. Új vasútfejlesztés kezdődött Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a cél, hogy az érintett szakaszon 2 vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is, a Polgárdi Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű Velszi énekesnő jellegzetes, rekettes hangjára hamar felfigyeltek. Első kislemeze 26 éves korában jelent meg. Több ikonikus pop, rock ballada is kötődik nevéhez, egyebek között a Total Eclipse of the Heart és az It's a Heartache, melyeket a 70-es, 80-as évek óta folyamatosan játszanak a rádiók. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vörösmarty téri szerencsekrajcárhoz Budapest egyik legkülönösebb története köthető. A Vörösmartyt ábrázoló szobor felállítására az 1900-as években közadakozást indítottak. A gyűjtésre egy krajcár is érkezett. Ezzel kapcsolatban a felajánló egy kísérőlevélben megírta, hogy a pénzdarab az édesanyjától maradt rá. A szobron dolgozó szakemberek annyira meghatódtak a gesztuson, hogy a krajcárt beépítették a szobor talapzatába. Így a figyelmes szemlélők ma is megtalálhatják. Vörösmarty Mihály szobra végül 1908-ban készült el. Az emlékmű Kallós Ede alkotása.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítésekor nem volt idő a láncok hagyományos állványról történő szerelésére, mint 1914-ben. Ezért megváltoztatták az építési sorrendet. Először úszódaruk segítségével elhelyezték a merevítő tartót, amit átmenetileg megerősítettek, hogy kibírja a láncok behelyezésével járó többletterhet. A tervezés egyik fő szempontja az volt, hogy a híd gyönyörű harmonikus vonalai megmaradjanak, de az átkelő kielégítse a közlekedési igényeket és megfeleljen az új terhelési előírásoknak is. Az elkészült, megújult, átformált építményt 1949. november 20-án az eredeti híd avatásának 100. évfordulóján adták át a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos nyári idő lesz, csak néhol eshet. Újabb kórházakban cserélik a klímaberendezéseket. Meghalt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ezt jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választás rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Jelentős érdeklődés övezte a közszolgálati M1 csatorna keddi adásszünetét, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közösségi felületeken a médiatörténeti bocsánat kérő felirat megtekintése a 2 millióhoz közelít. A csaknem 4 órás adásszünet után az este 19 óra 56 perctől sugárzott a Tanú című film átlagos nézettsége meghaladta a 122 ezret. Az M1 csatornán azóta is magyar filmeket sugároznak. Új vasútfejlesztés kezdődött Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a cél, hogy az érintett szakaszon 2 vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is, a Polgárdi Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű Velszi énekesnő jellegzetes rekettes hangjára hamar felfigyeltek. Első kislemeze 26 éves korában jelent meg. Több ikonikus pop, rock ballada is kötődik nevéhez, egyebek között a Total Eclipse of the Heart és az It's a Heartache, melyeket a 70-es, 80-as évek óta folyamatosan játszanak a rádiók. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér leghatalmasabb épülete az Erkel Színház, ami 1911-ben épült Népopera néven. Sokáig önálló intézmény volt, de az 50-es évek elején az operaház már nem tudta egymagában kiszolgálni a közönséget, ezért a színházat hozzácsatolták. 1980 és 1984 között az operaház rekonstrukciója idején csak itt tartottak opera előadásokat. 2007-ben ugyan bezárták, de 2013 óta ismét működik, 2400 ülőhelyével ez Magyarország legnagyobb állandó kőszínháza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zsigmond király végleg Budára költöztette udvarát, és már 1436-ban felvetette a Buda és Pest között létesítendő állandó híd gondolatát is. A tervet el is kezdte megvalósítani. Az építési munkálatok először Pesten indultak meg, majd Budán is tornyot emeltetett. A két építmény között húzódott volna a híd, de a nagyszabású terv véghez vitelét megakadályozta az uralkodó halála. Állandó kőhídról Mátyás király is álmodott, történetírója feljegyzései szerint. A török hódoltság alatt időről időre hajóhidat létesítettek a két város között. Ennek az egyik hídfője a mai Íbül Miklós tér magasságában lehetett, ami viszont megsemmisült egy lőporrobbanás miatt. Véglegesen azonban csak Buda visszafoglalásakor pusztult el az ideglenes híd, amikor a visszavonuló pesti török helyőrség felgyújtotta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos nyári idő lesz, csak néhol eshet. Újabb kórházakban cserélik a klímaberendezéseket. Meghalt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ezt jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választás rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Jelentős érdeklődés övezte a közszolgálati M1 csatorna keddi adásszünetét, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közösségi felületeken a médiatörténeti bocsánat kérő felirat megtekintése a 2 millióhoz közelít. A csaknem 4 órás adásszünet után az este 19 óra 56 perctől sugárzott, a Tanú című film átlagos nézettsége meghaladta a 122 ezret. Az M1 csatornán azóta is magyar filmeket sugároznak. Új vasútfejlesztés kezdődött Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a cél, hogy az érintett szakaszon 2 vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is, a Polgárdi Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű Velszi énekesnő jellegzetes rekettes hangjára hamar felfigyeltek, első kislemeze 26 éves korában jelent meg. Több ikonikus pop, rock ballada is kötődik nevéhez, egyebek között a Total Eclipse of the Heart és az It's a Heartache, melyeket a 70-es, 80-as évek óta folyamatosan játszanak a rádiók. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koás szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda 1849-es ostrománál Alois Alnok von Edelstadt osztrák ezredes, a védők egyike többször tanácskozott felettesével, hogy miként tehetnék használhatatlanná a Lánchidat, annak tetemes megrongálása nélkül. Az útpályát végül a budai hídfőtől az első mederpillérig elbontották, de felkészültek arra is, hogy az építményt felrobbantsák. 1849. május 21-én az elkeseredett katona végül a saját szivarjával gyújtotta meg a puskaporral teli ládákat. A híd pálya szerkezete mintegy 25 méter hosszan, súlyosan megsérült. Leszakadt 11 kereszttartó, több függő vasléc elgörbült, de a híd láncában nem esett kár. Osztrák szempontból a férfi cselekedete hőstettnek minősül, ezért Ferenc József császár von Edelstadt özvegyét, illetve 4 gyermekét bárósággal tüntette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítást Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art Galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wendheim család egykori palotájában nyitotta meg a kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi Meining Arthur építész tervei alapján készült, és 1889-ben nyitotta meg kapuit. Wendheim Frigyes és családja pedig csak alkalmanként pesti látogatásaik idején használta azt. 1927-ben a gróf halála után az örökösök úgy döntöttek, a fényűző épületet a fővárosnak ajándékozzák. A könyvtár 2001-ben nyerte el mai végleges alakját. A megnyitás óta két nagyobb épülettel is bővítették.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, azaz a Zeneakadémia, 1875. november 14-én nyitotta meg kapuit Liszt Ferenc elnökletével, Magyarország első felsőfokú zeneoktatási intézményeként. Alapításában jelentős szerepet vállalt Erkel Ferenc, aki 10 éven át volt igazgatója és zongoratanára. Mai főépülete Budapest 6. kerületében a Liszt Ferenc téren estéről estére színvonalas zenei programokkal fogadja a koncertlátogatókat. Széleskörű nemzetközi elismerésnek örvendő egyetemként jelentős tudományos feladatot lát el, valamint számos hangszeres és elméleti szakon biztosít képzést magyar és külföldi hallgatóknak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos nyári idő lesz, csak néhol eshet. Újabb kórházakban cserélik a klímaberendezéseket. Meghalt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ezt jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választás rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Jelentős érdeklődés övezte a közszolgálati M1 csatorna keddi adásszünetét, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közösségi felületeken a médiatörténeti bocsánatkérő felirat megtekintése a 2 millióhoz közelít. Ha csak nem 4 órás adásszünet után az este 19 óra 56 perctől sugárzott, a Tanú című film átlagos nézettsége meghaladta a 122 ezret. Az M1 csatornán azóta is magyar filmeket sugároznak. Új vasútfejlesztés kezdődött Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a cél, hogy az érintett szakaszon 2 vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is, a Polgárdi Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű velszi énekesnő jellegzetes rekettes hangjára hamar felfigyeltek, első kislemeze 26 éves korában jelent meg. Több ikonikus pop, rock ballada is kötődik nevéhez, egyebek között a Total Eclipse of the Heart és az It's a Heartache, melyeket a 70-es, 80-as évek óta folyamatosan játszanak a rádiók. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e.
1: Amikor ma lakótelepekről beszélünk, olyan panelrengetegek jutnak eszünkbe, mint a József Attila lakótelep vagy a Havanna. Ezek egykor a lakhatási válság enyhítését szolgálták. A Kádár korszakban hatalmas lakásépítési program indult. A tervezők új technológiákkal, szerkezetekkel és anyagokkal, valamint új elrendezési módokkal kísérleteztek. Az építési hullám első pontjaként a József Attila lakótelep építése kezdődött. Itt épült fel Budapest első panelháza is. A város legzöldebb és legbarátságosabb lakótelepe több ütemben valósult meg, Mester Árpád tervei szerint. Az első kapavágások 1957-ben történtek, míg az utolsó lakóház átadására 1981-ig kellett várni. A lakásokat rászorultsági alapon utalták ki. Az igénylés alapja a korábbi szűkös vagy leromlott állapotú lakás és a több gyermek volt. Az első lakó 1959. augusztusában vette át a Dési Huber utca 18-ban található lakásának kulcsait.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeumszigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd építésekor az M0-ás autóút forgalma jelentősen kisebb volt, mint napjainkban, amikor egy átlagos napon 70 ezer jármű halad át a déli szektor Duna hídján. Az út bővítése elodázhatatlanná vált, ezért felépült az egyébként is tervezett új hárosi híd, ami a 20 évvel fiatalabb darab tükörképe. Az építményeken jelentősebb eltérés csak a hídfők megépítésében és az azóta megjelent földrengésre való méretezésben mutatkozik. Az új híd egy 9 nyílású szerkezet 10 alátámasztással és 3 különálló felszerkezettel, melynek építése 2011 áprilisában indult. A mederpillérek kéregelemei a szabad kikötőben készültek el, és bárkával szállították őket a helyszínre, amivel több hónapot nyertek a kivitelezők. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119 jelenleg tették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119 jelenleg csupán 20

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapest 18. kerülete 1950. január 1-én alakult két fő részből, Pest-Szentlőrincből és Pest-Szentimréből. A kerület címerét 1994-ben egységesítették, rajta mindkét városrész névadó védőszentje is szerepel. A kerület területén található a Liszt Ferenc repülőtér, a főváros nemzetközi repülőtere, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat központi előrejelzője és a Központi Légkörfizikai Intézet is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos nyári idő lesz, csak néhol eshet. Újabb kórházakban cserélik a klímaberendezéseket. Meghalt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ezt jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választás rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Jelentős érdeklődés övezte a közszolgálati M1 csatorna keddi adásszünetét, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közösségi felületeken a médiatörténeti bocsánatkérő felirat megtekintése a 2 millióhoz közelít. A csaknem 4 órás adásszünet után az este 19 óra 56 perctől sugárzott, a Tanú című film átlagos nézettsége meghaladta a 122 ezret. Az M1 csatornán azóta is magyar filmeket sugároznak. Új vasútfejlesztés kezdődött Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a cél, hogy az érintett szakaszon 2 vágányon 160 km/órás sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is, a Polgárdi tekeres puszta megálló helyen